0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújja ágyba. Hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar. Ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Because I gotta have faith.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió. Don't

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső országrészben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: reggel. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Befejeződtek az írásbeli érettségig, hétvégén is folytatódik a nyárias idő. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelműségre vonatkozó előírásokat is.
2: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csaknem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Néhány perccel 6 óra után vagyunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, hozom a legnagyobb slágereket, és felébresztem vele önöket. Ez ma is a célom. Az AC/DC Thunderstruck-je szerintem kiválóan alkalmas erre, de a most következő sláger is. A Starship-pel kezdünk.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a mikrofonnál Leirer Tímea. A szombat reggel van, kicsit még félálomban, kicsit kávéillatban, és hát vannak olyan slágerek, amik egyszerűen berúgják a hétvégét. Shakira ilyenből jó párat gyártott, de az Objection külön kategória. Tango, rock, latin hangulat, meg az a tipikus 2000-es évek elejé energia, amikor mindenki Shakira táncát próbálta utánozni. Ráadásul ez volt az egyik első olyan dala, ami teljes egészében angolul írt meg, Gloria Estefan biztatására jön, az Objection a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Szombat kora reggel van, még 10 percre vagyunk fél hét előtt, még a város is talán csak nyújtózkodik egy nagyot, de érdemes felkelni, mert a hétvége időjárása egészen vállalható lesz. Sok napsütés, délutánonként 22-26 fok, szóval simán benne van egy spontán kirándulás, egy terasz, vagy kerti sütögetés, akár még a strand is. És hogyha valami kell ehhez az energiához, akkor az biztos, hogy nem a halkzene. Az AC/DC Thunderstruck című dala több mint 35 éves, de még mindig úgy szól, mintha most írták volna egy stadion közepén. Angus Young állítólag egy repülőút közbeni villámlás élményből indult ki a dalnál, aztán így lett belőle minden idők egyik legismertebb gitár intrója, amit most meg is hallgatunk. Nem beszélek rá, meghallgatjuk, jön az AC/DC és a Thunderstruck itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, május 23-án szombaton, a mikrofonnál Leirer Tímea. A következő fél órára is hozom a legnagyobb slágereket, közöttük lesz az Erasure-től a Love to Hate You, énekel majd Tina Turner, szól a Typical Male, a hírek után pedig jön ez a sláger. A 80-as évek sikere Communards és Don't Leave Me This Way, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: 4-en szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
4: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-30

0: 31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

világon. Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Így néhány perccel fél hét után a mikrofonnál Leirer Tímea. Képzeljék el, az előbb olvastam egy új kifejezést, amin szerintem sokan magunkra ismerünk majd. Ez a doom cleaning. Ez azt jelenti, amikor este 11-kor egyszer csak eszünkbe jut, hogy hát azonnal vízkötleníteni kell a csapot, vagy szortírozni a fűszereket, vagy teljesen kipakolni a konyhát. A pszichológusok szerint ez sokszor csak stressz reakció, hogyha az élet kaotikus, legalább a nappaliban legyen rend, ezt mondja az agyunk. Magyarul nem biztos, hogy a takarítás szimpla hobbi, csak lehet, hogy túl sok lett az idegrendszeri értesítés egész héten. Na és persze hétvége van, ilyenkor jön a klasszikus kérdés is, ha már takarítás, hogy ki segít otthon, ki az, aki tényleg megfogja azt a porszívót, és ki az, aki inkább szakértőként nézi a műveletet a kanapéról. Tina Turnernek biztos, hogy volt erről véleménye, úgyhogy jöjjön is Typical Male itt a Retro Rádióban.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Május 23-a van szombat, és ma lett 83 éves Ternovszky Béla, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neki. Szerintem az ő nevét meghalva fél Magyarországon egyszerre indul el a nosztalgia mindenkinek a fejében, mert hogyha azt mondom, Macskafogó, Mézga család, Dr. Bubó vagy Gusztáv, ugye ezeket mind ő rendezte, akkor rögtön halljuk a hangokat, a zenéket, meg azokat a mondatokat, amiket 40 év után is kívülről tudunk. Például mehet Safranek és üdvözlöm a kedves feleségét, vagy egy aprócska, kalapocska, benne csacska, macska, mocska, nem is beszélve az én vezettem, mondd meg én vezettem mondatról, ami konkrétan beépült a popkultúrába. Boldog születésnapot kívánok Ternovszky Bélának is, és mindenkinek, aki ma ünnepel egy slágerrel, ami szintén része lett a popkultúrának. Itt az Ergo és a Ballaga Katona a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Továbbra is a legjobbakat önöknek, nagyon kellemes hosszú hétvégét, még csak az elején tartunk, úgyhogy mondhatom, hogy van 3 napunk a pihenésre. Igen, ma, holnap és holnap után. Töltsék az egészet a Retro Rádióval, hogyha tehetik. Igyekszünk a legjobb slágereket hozni. A következő órára például prezentálom majd önöknek az NSYNC féle It's Gonna Be Me-t. És Takács Nikolas slágerét is. Hét és nyolc között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
4: 3 korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
3: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea, már 7 óra után vagyunk. A legnagyobb slágerek, amelyek még így szombat kora reggel is berúgják az ajtót. Ilyen lesz az NSYNC-től, az It's Gonna Be Me, jön a Jazz Magazine, és kezdünk Michael Jacksonnal. Ez a Beat It a Retro Rádióban.

0: Ami Amerika!
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek így 7 óra után is. Már majdnem 4:80, a mikrofonnál Leirer Tímea. Nem tudom, szoktak-e egy interneten vásárolgatni, ilyen használt cikkes oldalakon, mint például a Marketplace. Hát néha tényleg olyan, mintha egy külön dimenzió lenne az egész. Most megint körbe ment pár legendás magyar hirdetés az interneten. Valaki enyhén agresszív kakast próbál eladni, így van meghirdetve, hogy enyhén agresszív. Más pedig egy masszázsfotelt úgy hirdetett, hogy néha megráz, de legalább ébreszt, hát köszike, és valahol ez annyira magyar, kicsit barkács, kicsit abszurd, de közben nagyon szerethető. Az internet népe persze imádja ezeket, mert az ilyen apró hirdetésekből mindig kiderül, hogy nálunk még egy ilyen hibás rázós fotelnek is karaktere van, és hát valljuk be, reggel 7:30 felé közeledve valószínűleg egy ilyen ébresztős masszázsfotelt is elfogadnánk még a kávé mellé. Ilyennel nem szolgálhatók, viszont jön egy sláger, ami ébreszt, és abból az időből szól, amikor az NSYNC uralta a zenei tévéket, Justin Timberlake pedig még göndörhajjal táncolt minden létező klipben, ebben is. Az It's Gonna Be Me következik a Retro Rádióban.

0: éve.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Május 23-a van, és pont ez az a hétvége, amikor nosztalgiázhatunk a filmtörténet egyik legnyugtalanítóbb klasszikusán. 1980-ban, május 23-án mutatták be Stanley Kubrick Ragyogás című filmjét, Jack Nicholson főszereplésével, és hát hiába telt el több mint 40 év, szerintem még mindig elég, ha csak annyit mondunk, hogy Here is Johnny, és már mindenki látja maga előtt az ajtót, és Jack Nicholson őrült vigyorát, és már be is rezelt. A film forgatásáról egyébként legendák keringenek, Kubrick állítólag elképesztően sokszor vetette újra a jeleneteket, Shelley Duvall a női főszereplő pedig konkrétan kimerült idegileg a forgatás végére. Amúgy nagyon furcsa belegondolni, hogy amit ma a kultfilmnek hívunk, azt a bemutatásakor nagyon sok kritikus még csak nem is szerette igazán, aztán így vagy úgy, de generációs klasszikus lett belőle. Na és innen fordulunk most egy teljesen más irányba, mert hogy nem fogom ijeszgetni őket, hanem jön a 90-es évek egyik tipikus olasz eurodance slágere, Corona és Baby Baby itt a Retro Rádióban. Baby, baby.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió ébredezik az ország, de már most nagyon kellemes az idő. Délutára 25-26 fok is lehet, úgyhogy tényleg érdemes kimászni az ágyból. Ebben lesz segítségünkre a hírek után a Roxette. Az egyik leglendületesebb és legnagyobb sláger tőlük, The Look, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Történelmi rekord dőlt meg a Monteveresten. Ma sok napsütés és 29 fok várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
3: Történelmi rekord dőlt meg a Monteveresten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Monteveres csúcsára. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső országrészben már lehetnek kisebb záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítése.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. További jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Leirer Tímea. A múlt hétvégén lezajlott az Eurovíziós Dalfesztivál, idén már a 70. volt a sorban, és ilyenkor ugye mindig előkerül egy-egy zenekar, akiket egyszerűen nem lehet kihagyni az Eurovízió történetéből. Ilyen például az ABBA. Az idei döntőben is több visszautalás volt a régi legendákra, sőt, a szervezők külön ünnepelték az elmúlt évtizedek ikonikus fellépőit, és hát az ABBA nem csak egy korábbi győztes, ők konkrétan megváltoztatták azt, amit az Eurovízió utáni világsiker azelőtt jelentett. A Waterloo óta eltelt több mint 50 évben rengeteg előadó nyert, de nagyon kevésből lett olyan globális popikon, mint az ABBA-ból. Ők következnek most itt a Retro Rádióban, és nem az Eurovíziós sikerrel, hanem egy slágerrel, ami nem is sláger, szerintem inkább a féle életérzés. Ez a Dancing Queen, jöjjön az ABBA a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egészen barátságos idő jut mára, hogyha hihetünk az előrejelzésnek. Sok napsütés, kellemes hőmérséklet, délutánra akár 24-25, sőt 26 fok is lehet, szóval végre tényleg olyan az idő, ami miatt az ember legszívesebben egész nap úton lenne valahol, vagy a szabadban ücsörögne egész délután. Tökéletes hétvége egy kis lazulásra, piacozásra, kirándulásra, vagy csak egy hosszabb kávéra a teraszon. És ehhez most jön egy kis magyar zene, egy olyan zenekartól, amelynek a szövegeit, a dallamát szinte mindenki tudja, mindenki együtt énekli, akárhány év telik el. A Republik következik, és a Ha itt lennél velem, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órára is bekészítette már a legnagyobb slágereket. Lesz itt minden, ami kell. Filmzene, táncolható diszkósláger, énekelhető magyar sláger és foci himnusz, mint Ricky Martintól a La Copa della Vida. De a királynő is elkísér minket, szól majd a Radio Gaga. A következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásai.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi, felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-án.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér Tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
4: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Indul a mindmegett étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
9: 4-en szenvedtek súlyos égés és sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
10: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV+ applikációban tehetik meg.
9: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Kellemes hétvégét, jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, a mikrofonnál Leire Tíme, a folytatásban pedig még mindig a legnagyobb slágerek. Nem sokára foci himnusz Ricky Martintól, filmzene a Smash Mouth-tól, diszkó siker a Real McCoy-tól és az egyik

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Május 23-a szombat van, 72 éve egy ilyen hétvégén, egy ilyen májusi hétvégén született meg a magyar futball egyik leglegendásabb eredménye. A magyar válogatott 7-1-re, mondom 7-1-re, legyőzte Angliát Budapesten a londoni határon visszavágóján, és még ma is egészen hihetetlen kimondani ezt az eredményt, bármelyiket, a 7-1-et és a 6-3-at is. Puskásék gyakorlatilag újraírták a futballt abban az időszakban, az angol sajtó pedig egyszerűen nem akarta elhinni, amit látott. Az aranycsapat neve ma is legenda, és érdekes, hogy még azok is ismerik a 6-3-at, vagy a 7-1-et, akik egyébként nem futballrajongók, ilyen vagyok például én is, mert ezek nem csak meccsek voltak, hanem történelmi pillanatok. És innen most jöjjön egy másik foci himnusz, aminélkül nincs világbajnoki nosztalgia, Ricky Martin és La Copa della Vida, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek. 8:30 előtt vagyunk már, 7-8 perccel. Mostanában kering egy érdekes netes vita arról, hogy vajon azok boldogabbak-e, akik új zenéket keresnek állandóan, vagy inkább azok, akik 20-30 éve ugyanazokat a kedvenceket hallgatják újra, meg újra. A pszichológusok szerint a nosztalgia zenék, már ha egyáltalán így kell nevezni őket, tényleg képesek megnyugtatni az embert, mert konkrét emlékeket, érzéseket hoznak vissza. Szóval lehet, hogy nem is nosztalgia buborék ez, hanem egy nagyon jól működő túlélési stratégia. Én kíváncsi vagyok önökre. Önök zeneileg kalandvágyók, vagy inkább maradnának a régi kedvenceknél? Mert most egy olyan sláger jön, ami rengeteg ember playlistjén szerintem stabil túlélő. A német Eurodance korszak egyik nagy slágere volt, a Love and Devotion a Real McCoy-tól. A csapat mögött valójában producerek és stúdiózenészek álltak, de ez a sláger például annyira betalált a 90-es évek közepén, hogy Amerikában is a top 10-be került. És hát a refrén, azt mindenki tudja énekelni, lehet is próbálkozni. Kezdjük Real McCoy és Love and Devotion itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lassan 8:30 van, mindenki felébred, mindenki autóba ül, aztán indul vagy valahová a vízpartra, vagy hosszú hétvégézni, vagy éppen a piacra bevásárolni, hiszen arra is ma van szükség, annak is ma van itt az ideje. Bármi is történjék, mi mindenhez adjuk a megfelelő slágereket. A Magna Cum Laude jön nem sokára a Pálinka dallal, kedves egészségükre. Itt lesz a Queen, az Edda, és hamarosan a Status Quo. In the Army Now, a hírek után, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
4: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
3: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok nap

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 1984-ben jelent meg a most következő sláger, a Queen egyik legemlékezetesebb dala, a Radio Gaga, és érdekes belegondolni, hogy mennyi minden kapcsolódik ma már Freddie Mercury emlékéhez. Nem csak zeneileg, hanem emberileg is. Freddie a halála után, nem tudom ezt mennyien tudják, ügyvédi közleményben jelentette be, hogy vagyonának legnagyobb részét, akkoriban nagyjából 10 millió fontot, a legközelebbi barátjára, Mary Austinra hagyott. Ő volt az egyébként, aki Freddie mellett maradt egészen az utolsó pillanatokig 1991-ben. És közben ott van ez a sláger, ami eredetileg a rádiózás szeretetéről szól, de ma már szinte himnusz lett minden Queen koncerten és Freddie emlékezésen. Az a bizonyos közös tapsolás pedig még 40 év után is működik ott a dal közepe tájékán. Jöjjön Freddie Mercuryval a Queen és a Radio Gaga itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, és 9 óra után érkezik ide mellém a stúdióba Csalár Bence divatszakértő, a Stílus térkép című könyv szerzője. Itt az ideje a változtatásnak, a stílus váltásnak. Ebben leszünk majd a segítségükre Bencével. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak majd a hírekig. Most még két sláger, mindjárt Cliff Richard, most pedig itt az Edda és a Kör a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan 9 óra van, ugye a következő órában, ahogy már megígértem önöknek, Csalár Bence divat szakértővel beszélgetünk majd. Hát a tavasz az pikpak elrepült felettünk, de itt a nyár. A kabát ugye lekerült, remélhetőleg már jó régen, most már a kis dzseki is, meg lassan a pulóver is. Jönnek a nyári ruhák. Mindennyian szeretnénk megújulni, ezt is lehet jól csinálni, ebben segítünk a következő órában. Jövünk tehát Bencével, és jövünk többek között a Maroon 5-val. De velünk lesz a Eurythmics is. Kilenc és tíz között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Befejeződtek az írásbeli érettségig, hétvégén is folytatódik a nyárias idő. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
3: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Ma még egy gyors bevásárlás, gyors takarítás, de holnap után már legyen kötelező a pihenés. Mi nem sokára kezdjük a beszélgetést Csalár Bencével, az óra pedig indul Belinda Carlisle-lal. Heaven is a place on earth.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát végre megérkezett az igazi tavasz, sőt, ez már lassanként nyár, és hát sokunknál ilyenkor nem csak a kabát kerül le, meg a vastag pulóver, hanem a hangulatunk is valahogy átvált. Egyszer csak azt érezzük, hogy bizony a tavalyi ruháink már nem is mi vagyunk, frissebbet szeretnénk, színesebbet szeretnénk, de ez tényleg a divatról szól, vagy inkább arról, hogy mi magunk is változunk. Erről beszélgetünk ebben az órában. Itt van velem a stúdióban Csalár Bence, divatszakértő, a Stílus térkép című könyv szerzője. Szia Bence, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Te elégedett vagy a tavaszi ruhatáraddal, ami most előkerült a téli után?
1: Én abszolút. Még én eleve télen is nagyon sok színt hordok, pont így a hangulatomnak a befolyásolása érdekében, de igen, most próbálom az ilyen előző szezonos színeimet az ilyen finomabb barnákkal, bordókkal valahogy összeharmonizálni, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen érdekes találkozás, így a tavalyi meg a mostani énemmel, ahogy a természet is megújul, úgy nekünk is meg kell újulnunk.
0: De ez ilyen kötelező érvényű megújulás? Mert valahogy ez van az emberek fejében, hogy...
1: Zsigeri, szerintem. Aha. Inkább ez egy ilyen belső késztetés. Nem mondanám, hogy mindenképp kell, mert nyilván az az ember, aki nagyon tisztában van azzal, hogy mi áll jól neki, vagy miben érzi jól magát, ő nem fog drasztikusan váltani, és nem is kell, ez teljesen jól van így. Viszont azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok az évben, amikor el tudunk kapni egy olyan fonalat, egy olyan ívet, amikor nyitottabbá válunk arra, hogy legalább egy picit változzunk jó értelemben véve, finomodjon a stílusunk, a ruhatárunk, az öltözködésünk, és erre a tavasz klasszikusan egy ilyen időszak.
0: Akkor tulajdonképpen ez egy jó dolog, hogy ilyenkor
1: ez egy lehetőség.
0: Kicsit másként akarunk kinézni.
1: Igen, ez így van.
0: Az időjárás hatása szerinted, vagy ez valami belső késztetés?
1: A kettő együttese. Gondoljunk csak bele, hogy ez a kőkemény tél, ami most volt, alig vártuk, hogy megszabaduljunk tőle, mert el voltunk szokva attól, hogy ilyen havazások, ilyen hideg már évek óta nem volt szerintem itthon. És ilyenkor, amikor kisüt a nap, hát amikor, gondoljunk csak bele, amikor az első tavaszi napsugár az arcunkat éri, hát az annyira egy más jellegű napsütés és érzete, és annyira más élmény, hogy ilyenkor igenis elindulnak bennünk folyamatok, belső késztetés is, mert közben az is elindul bennünk, hogy hú, most valami mást kívánok, más érzetet szeretnék tapasztalni a ruháimon keresztül. Szóval ennek a kettőnek az összessége szerintem.
0: Persze nyilván nem mindegy, hogy mindezt miért csináljuk. Folytatjuk a beszélgetést Csalár Bencével nem sokára itt a Retro Rádióban, addig pedig az egyik legszebb ausztrál énekesnő Natalie Imbruglia folytatja a sort. Ez a Torn minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Csalár Bence, divatszakértő, a Stílus Térkép című könyv szerzője a vendégem. Vele beszélgetünk a megújulásról, hiszen ilyenkor, amikor lekerül előbb a nagy kabát, aztán a kis kabát, aztán a pulóver, mindenki szeretné új formáját, a legjobb formáját hozni. De persze az sem mindegy, hogy miért akarunk változtatni. És hol van a határ az egészséges megújulás, meg a valami elől való menekülés között? Biztos érted, hogy miért kérdezem.
1: Igen, tehát amikor valaki nagyon görcsösen, és inkább úgy mondanám, hogy drasztikus változásokat hajt végre az öltözködésében, az nyilván lehet egyfajta menekülés, vagy identitáskeresés, ha nem is menekülés, ami igazából arról szól, hogy nem igazán találja még önmagát. Szerintem úgy érdemes változtatni az ilyen időszakokban az öltözködésünkön, megjelenésünkön, hogy lényegében van egy finom átmenete íve annak, ahogyan változunk. Tehát, hogy vannak jegyek, amik kifejezetten jellemzők a mi öltözködési stílusunkra, ezek megmaradnak, de közben a palettának bizonyos eszközeit, kiegészítőket, színeket, minimálisan a formákat változtatgatjuk. Azért azt se felejtsük el, hogy igazából a téli időszakban hajlamosabbak vagyunk többet enni, kevésbé figyelni arra, hogy egészségesen, tudatosan táplálkozzunk. Nem véletlenül van az rendkívül káros mondás, amit szerintem kitörölnék így az emberiség történelméből, hogy ugye a nyári test az télen készül, mert ez a legnagyobb ilyen butaság, amit az emberre nyomasztásként rá lehet tenni. És azt gondolom, ilyenkor, amikor leveszünk egy réteget, vagy két réteget, akkor igenis szembesülünk azzal, hogy a testünkkel való viszonyunk ebben egy elcsendesült téli időszakban hogyan változott. És azért ilyenkor ezért is következtenek be nagy változások, mert lehet, hogy nem úgy alakult, mint terveztük, vagy pont, hogy jól alakult.
0: Akárhogy is, mi itt mindig azon vagyunk, hogy minden jól alakuljon. Nem, Bence? Úgyhogy folytatjuk is tovább a beszélgetést, előtte itt lesz még a Neoton Familia Santa Mariával, és most a Maroon 5 Sugar minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea, a beszélgető partnerem pedig Csalár Bence divatszakértő, a Stílus térkép című könyv szerzője. Vele beszélgetünk stílusváltásról, a tavasz, a nyár megérkeztével történő megújulásról. Egy ilyen nagyon markáns stílusváltás, tehát hogyha valaki nagyon meg akar újulni, és esetleg olyasmit választ, amit korábban sose hordott, és minden eddigi stílusától eltér, az sose lehet jó. Vagy van az az élethelyzet, vagy van az a lelki állapot, amikor ez segíthet, szerinted?
1: Hát először is azt mondanám, hogy a legszomorúbb dolog az, hogyha valaki nem mer kockáztatni. Tehát, hogy én úgy, hogy 15 plusz éve divattal foglalkozom, is hibázom olykor, és az van, hogy ebben az egészben ez a jó, hogy az embernek mindig ki kell próbálnia új dolgokat, mert úgy sosem tudja meg, hogy hogyan érzi abban a ruhában, vagy kiegészítőben magát. Tehát, hogy a fikció szintjén, vagy így a feltételezés szintjén nem lehet öltözködni, meg kell tapasztalnunk, hogy hogyan érezzük magunkat egy új dologban. És persze lehet, hogy az ebédidőben rájövünk arra, hogy hú, apukám, ez nem volt a legjobb döntés a mai napra.
0: Hogy ez a párduc mintás, ez a munkahelyre nem volt
1: igen,
0: jó.
1: Igen, de nem is amiatt, mert most a kollégád beszól, vagy nézeget, vagy nem tudom, vagy úgy, hanem mert te nem érzed önmagad benne. Ez egy nagyon fontos dolog. Szóval azt gondolom, hogy lehet hibázni, és ne is nevezzük hibának, ez a kísérletezés és a játékosság az annyira jó lenne, hogyha ilyenkor tavasszal még inkább visszakerülne így a rutinunkba, amikor öltözködünk.
0: Ha valaki érzi ezt a váltást, meg hogy ennek itt van az ideje, akkor hogyan kezdjen neki? Mi legyen mondjuk a sorrend? Ruhavásárlás, gardróbrendezés, inspirációgyűjtés?
1: Szerintem kezdjük az inspirációval, mert az akkora löketet tud adni, hogy rávegyük magunkat a gardróbrendezésre, ami a második pontja ennek az egésznek. Tehát, hogy valahol azt gondolom, igen, hogy az ember gyűjthet, és nem csak ruhákról vagy szettekről fotók, hanem érzésekről, hogy milyen érzést akarok kiváltani azáltal, amiket válogatok. És miután összeraktunk egy moodboardot azzal kapcsolatban, tehát egy ilyen hangulati táblát különböző képekkel, hogy mit akarok kifejezni, milyen érzést akarok kelteni másokban, önmagamban, akkor megnézzük azt, hogy mik azok a ruhák, amelyek ezt a célt, ezt a kitűzött célt szolgálják a meglévő ruháink közül, tehát a gardróbunkon belül, átrendezzük, átszelektáljuk, ilyenkor rászmélünk arra, hogy azokat a ruhákat, amiket évek óta nem hordtunk, akár el is adhatnánk valahol, ezáltal bevételre szertéve, így a tavaszi megújulás közepette, és aztán nyilván akár ezt a pénzt vissza is forgathatjuk olyan ruhákba, amelyek hosszabb távon a következő életszakaszunkban azt szolgálják, hogy mi azonosan öltözködjünk.
0: Így aztán ez a stílusváltás, ez nem csak megújulást jelent, de a fenntarthatóságot is támogatja. Mi pedig támogatjuk az önök stílusváltását tovább, Bencével folytatjuk a beszélgetést, de most jöjjön Regina egy 90-es évekbeli diszkó sikerrel, neonfényes hangulat a Day by Day-jel, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Csalár Bence divatszakértő, a beszélgető partnerem még néhány percig, a Stílus térkép című könyv szerzője. Vele beszélgetünk a megújulásról, a stílusváltásról és annak különböző formáiról és fokozatairól.
1: Ha valakinek nincs elég ideje, energiája, pénze egy ilyen nagy fokú megújulásra, akkor van valami kis dolog, valami olyan szín, olyan kiegészítő, amivel a tavaszi megújulás akár egy-egy kis lépéssel is megvalósulhat?
2: Egy kendő, imádom a kendőket, bocsánat, egy kendő, egy bizsó, egy apró öv, egy pici, egy, vagy akár egy alkalom egy manikűrösnél, aki...
1: De színes legyen.
2: Igen, nagyon színes legyen, csak színes lehet. vagy bármilyen apróság, ami azt az érzést kelti, hogy minden, ami eddig volt, az egy picit más, és ez a picit más érzése, bármennyire is picikkel, szerintem óriási változásokat tud elindítani legbelül.
1: Mit mondanál azoknak, akik érzik ezt a változást, meg érzik a késztetést, de nem mernek kilépni a megszokottból?
2: Hát egyrészt tegyék fel magunknak a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy megtorpannak. Általában ennek spoiler, az oka, hogy félünk attól, hogy milyen benyomást fogunk kelteni másokban, milyen reakciókat fogunk kiváltani másokból. Én azt tudom tanácsolni, és pont most volt egy tárlatvezetésem, nagyon érdekes, mert Dali 1970-es években készített divat illusztrációi kapcsán, ami ugye a 2000-es évek divatját ábrázolta, és ezt állította párhuzamba a kortárs magyar divat gyűjteményéből, az Iparművészeti Múzeumból, és azt tanácsoltam a tárlatvezetésem végén így magunkra vonatkoztatva az egészet, hogy egyszerűen döntsük el magunkban, és vésük fel jó alaposan egy vastag tollal önmagunkban a fejünkben, hogy egyszerűen az öltözködésünket nem befolyásolhatja másoknak a komfort érzete. Tehát nem azért kell felvenned valamit úgy, ahogy, hogy akivel találkozol, akár ismered, akár nem, hogy ő komfortosan érezze magát. Tehát alapvetően az elsődleges dolog az mindig a saját komfortérzetünknek a kielégítése kell, hogy legyen, és persze ezzel vállalunk kockázatot, nem arra gondolok, hogy most mindenki tréningatjában menjen a kormányablakba, hanem arra, hogy igen, vedd fel azt, ami úgy érzed, hogy aznap téged szolgál, hozzád tesz, kiegészít, mesél rólad valamit, mert mindannyian egyszer élünk, tehát a nap végén tényleg az van, hogy ne utólag bánjuk meg, ha valamit nem kockáztat.
1: És hát ezt az egész tavaszi megújulást szerintem így lehet jól megélni, nem túl gondolva, meg nem túl pozícionálva, hanem egész egyszerűen élvezve.
2: Így van, csak így van értelme.
1: Jól mondtam fel a leckét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, ma is sokat tanultunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Hamarosan 10 óra van, kezdődik majd a Rádiókonyha Vágópirossal, de néhány slágert még hozok a következővel. Például, ha ott kívánjak, nagyon kellemes hosszú hétvégét mindenkinek. Itt a Daft Punk, Pharrell Williams-el és a Get Lucky-ban, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt 10 óra van, Vágó Piros érkezik, kezdődik a rádiókonyha. Aztán délre jön Jurásság Balázs, hozza magával a jegyeket Preszter Gábor koncertjére, ahová szeretettel meghívjuk a Retro Rádió hallgatóit. Figyeljenek majd Pirosra, Balázsra, aztán Dévényi Tibi bácsira, este pedig a Fergetek partira. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel találkozzunk megint. Addig is minden jót, Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonat.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről.
3: A szerelem.
2: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között.

0: Arena. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt-szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Köszöntöm ezen a szombat délelőttön a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már is megkezdjük 2 órás gasztrokalandozásunkat a rádiókonyhában. Ákos, Enya is zenél majd nekünk, indításnak pedig az Easy Lover szól mindjárt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A mai rádió konyhában terítékre kerülnek majd a gombák, de inkább a gyógygombákról beszélgetek. Huszár Zsuzsanna étrendezővel hamarosan. De most egy olyan vendégő velem szemben, aki az előző nagyobb ilyen ünnepkörnél járt nálunk. És egy újabb illatos szombat rádiókonyha előtt állok, dr. Takács Tóth Diánával, okleveles vegyésszel, a gyógyszerészi kémia doktorával, illóolajkutatóval és a Diadőr Akadémia alapítójával, vagyis te magad is válasz oktatást, és képzed azokat, akik szeretnék egy kicsit jobban magukat elásni az illóolajok világában.
1: Igen, így van. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Dia nemrég járt nálunk, akkor talán emlékeznek rá a hallgatóink, hogy a húsvéti, a pacsulitól indultunk, de aztán a rózsánál fejeztük be, és emlékszem, hogy valahogy a vége felé arról beszélgettünk, hogy a rózsa bizony tud nagyon megosztó lenni, de mégis alapvetően minden korunkban és korszakunkban tud segítséget nyújtani, és akkor jött az az ötlet, hogy beszélgessünk arról, hogy a különböző női korszakoknak, ugye azért három fő ilyen kor van, megvannak a maga segítői, a maga eszközei az illóolajok világában.
1: Igen, így van, és nagyon érdekesnek találom, amikor ez a felismerés így megszületett bennem, hogy a kislányok azok még nem szeretik ezeket a női és illatokat, így a rózsát sem. Ha már így a rózsánál fejeztük be, akkor vegyük fel ezt a rózsás vonalat. És én emlékszem rá, gyerekkoromból volt az a kis Bulgáriából származó kis fa fiolám, abban volt a kicsi ampulva, és borzasztóan utáltam azt az illatot. És aztán, ahogy a kamaszkor eljön, és így a lányok, a kislányok keresik, megtalálják, keresgélik a nagylányságukat, akkor megint megváltozik az illatokhoz való viszonyuk. De aztán a következő életszakasz, a viruló nő, így fogalmazhatunk talán, és itt a nőiségünknek a kibontakozása, amit most itt olyan ideálisan, meg olyan szépen elmondok, de annyira sok nőnek van problémája a nőiségének a kibontakoztatásával, meg a megélésével. Tehát sok feladatot magunkra veszünk, és amúgy, és büszkék vagyunk rá, hogy mi csavarhúzót is szuperül tudunk használni, és nekünk nincs szükségünk férfiakra, és ezáltal így a női energiák, a női szépség, látság, puhaság, ez annyira háttérbe tud szorulni, és itt is vannak olyan illatok, amelyek támogatják a nőket. Érdekes módon egyébként a damaszkuszi rózsa az, ami így végig kísérheti a teljes életünket. Mondjuk itt a ragyogó nő korában, itt azért megjelenik ugye már a gyermek iránti igény, a vágy, aztán a várandóság, az is nagyon érdekes lesz, hogy ott milyen illatok lesznek, előtte a hálószobában milyen illatok, aztán a szülésnél milyen illatok, és aztán
0: megint
1: idő.
0: A hálószobában, amikor fel kell kelni egy hét éjszaka, nem tudom hányszor, és aztán amikor eljön az idő, amikor már emiatt végig alszod, de aztán utána más miatt nem alszod végig meg.
1: Igen, hát így alakulnak, változunk.
0: Jó, akkor az a lényeg, hogy kezdjük majd az elején, úgyhogy egészen a kamasz tinédzser korban kezdünk dr. Takács Tóth Diánával, és most zenéjen a Skorpió, az Így szólt hozzám a dédapámmal.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, bad boys, bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Okleveles vegyész, illóolaj kutató dr. Takács Tóth Diana a beszélgető partnerem ebben az órában, és megint csak az illóolajokhoz nyúlunk segítségképpen, de most nem úgy az időszakhoz, hogy az évszakhoz kötjük, hanem inkább az életünk időszakaihoz, nagy korszakaihoz. Úgyhogy kezdjük is az elején, akkor, amikor a gyerek kezd felnőtté válni, ami nyilván egy több éves folyamat.
1: Amikor a szirom elkezd kinyílni, vagy a bimbó elkezd kinyílni, hogy akkor arra a korra, mondjuk van kamasz lánya, unokája nagyon sok hallgatónknak, és akkor gondolom ezek szerint vannak olyan illóolajok, amik segíthetik ezt az időszakot?
2: Igen, így van. Egyrészt tudjuk támogatni az önbizalmat is. Tehát az egy olyan fontos dolog, hogy támogassuk gyerekeinket, és nem csak a lányokat, de a fiúknak is annyira szükségük van megerősítésre. És valójában nem a külvilág megerősítése számítana, hanem a belső stabilizálása, hogy legyen egy ilyen kis muníciója, ami belülről jön, és hogy erre mindig tudjon támaszkodni. És ebben tudják segíteni őt bizonyos illóolajok, például a babér. A babér koszorú ugye a bátorságnak az illata. Meg is mutatom, ha már elhoztam.
1: Én szeretem fűszerként. Hú, de jó. Most, hogyha csak így nem fullba beleszagolok az üvegbe, hanem csak elhúzom az orrom előtt, akkor megvan a babér fűszeressége, az a kicsit kesernyés illata, de van benne valami, ami nagyon megnyugtató. Nekem most ez jutott eszembe róla.
2: Csináltam egy keveréket is, ami kifejezetten önbizalom erősítő. És ebbe is itt van a babér, ezt is megmutatom.
1: De érdekes, ha a kis golyócskát szagolom, akkor érzem benne azt a frissességet, amit a babér tud adni. A kezemen meg egy ilyen nagyon kellemes, nem tudom meghatározni, hogy milyen illat van, de ebbe akkor van mindenféle.
2: Igen, ez egy keverék, és tettem bele bergamottot is, ami egyébként itt kifejezetten a kamaszoknak is szoktuk ajánlani az önbizalom erősítőként, harmonizálóként az illatát, akár párologtatni is lehet, csak a babért, vagy most már a bergamotról beszélek, szóval a bergamottot akár a diffúzorból is, és hát egyébként ez nem csak a kamasznak, ez jót fog tenni az egész családnak is.
1: És akár azt is lehet, emlékszem, hogy a legeslegelső alkalommal, amikor találkoztunk, akkor mesélted, hogy a gyerekeknek szoktál egy ilyen kis rituálét csinálni reggelente induláskor, hogy akkor, ha dolgozott van, vagy lehet, hogy ez minden nap, azt nem is tudom elképzelni a 17 éves fiamról, hogy előkapja a farzsebéből a kis rollont a bergamottal, és valahol megkeni magát, de mondjuk, hogy akkor reggel, miközben ül a reggeliző asztalnál, én is tikában valahol a csuklójára kenek, és hogy kicsit csak úgy illatolja be, azzal már így segítek?
2: Hát most nem tudom, hogy remélem nem fogják hallgatni a gyerekeim ezt a műsort, de elmondom, hogy ez ilyen jól bevált módszer szokott lenni, hogy amikor így elmegyek mögötte, akkor mondjuk a bergamotot nem már azt nem tudom, hogy ezt kezemre kenni, és utána megsimogatom vele, de más illóolajja lehet, vagy azt észrevétlen, hogy csepegtetek egy kis cseppet a kapucniára, és akkor egész nap ott van vele. Oh. Egyébként meg mivel jó hatással van, ezért nem fogja azt mondani, hogy mi ez a bűz, tehát az kizárt, mert az idegrendszerére van pozitív hatással, úgyhogy ezzel igazán tudjuk őket támogatni.
0: Hát igen, de lehet, hogy akkor tényleg ilyen szempontból egyszerűbb az a párologtatás reggel, mikor már mindenki ébren van és készülődik. A jó tanácsok sorát folytatjuk majd dr. Takács Tóth Diánával, illóolajkutatóval. Vele beszélgetünk a különböző életkorokhoz köthető illóolajokról, illetve amik segíteni tudnak nekünk ezekben az életkorokban. Mi pedig folytatjuk azokkal a zenékkel, amik segítenek nekünk, hogy jól teljen a napunk. Enyával folytatom, Only Time a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dr. Takács Tóth Diana a vendégem a rádió konyhában, okleveles vegyész illóolajkutató, akivel azokról az illóolajokról beszélgetünk, amik úgy általában a különböző életkorokban nyújthatnak nekünk nagy segítséget. És ugye elindultunk a kamaszkorból, és mondtad, hogy az önbizalom erősítése ebben a korban mennyire fontos, és erre például a bergamotot hoztad fel példának, hogy ez egy nagyon jó módszer, és ez akár az egész családnak jót tehet.
1: Egyébként a bergamot illóolajat azt mondjuk semmilyen formában se kenjük így a bőrünkre reggel, ja, vagy napközben, mert hogy az fényérzékenyítő komponenseket tartalmaz, és akár égési sérülést is okozhat, vagy égési tüneteket, úgyhogy de ezt este, meg napközben, vagy reggel lehet párologtatni, azzal, mert olyan sokat tudunk tenni a kamasznak.
0: Még a múltkor emlékszem, hogy említetted, hogy a rózsának van fájdalomcsillapító hatása, tehát például akár amikor ébred az a női test, akkor ezt be is tudjuk vetni olyan módon is, hogy egy kicsit tudjuk enyhíteni a fájdalmakat?
1: Igen, menstruációs görcsök esetén, és azt vettem észre, hogy általában az anyukák szeretnének, napjaink anyukái ilyenek, hogy szeretnék a gyermekeiket természetes módon segíteni, támogatni, bármilyen panaszuk is van, és nem rögtön teletömni valami fájdalomcsillapítóval, és vannak olyan illóolajok, amelyeket tudunk használni, pontosan arról van szó, hogy például a tenyerembe teszek valamilyen zsíros olajat, olívaolajat, ami van otthon, vagy sárga brasznagolajat, vagy akár napraforgó olajat is lehet, egy csepp muskotás zsájával, egy csepp orvosi zsája illóolajat, meg egy csepp ilang-ilangot, és ezt fogom felkenni a pociára, vagy a fenekére, vagy a combjára.
0: De ezt akár később is tudjuk, tehát hogy a női létünk alatt bármikor tudjuk ezt a keveréket használni, vagy ez inkább csak kifejezetten a kamaszoknál értendő?
1: Ez a női létünk bármelyik szakaszában tudjuk ezt a keveréket használni, és érdemes úgy, hogy hát amíg nem enyhülnek a tünetek, akkor akár fél óránként is meg lehet ismételni ezt a kezelést. Dekenést. Tehát, hogyha van rá lehetőségünk, meg tudjuk, hogy mikor készüljünk ezekre a napokra, akkor már így megelőzően is előző napokban elkezdeni ezt a kezelést, és ezzel sokkal-sokkal könnyedebbek lesznek ezek a máskor nehézkes alkalmak.
0: Elérkeztünk a tudatosodó nő és egyben az anyává szülővé váló nő időszakába?
1: Igen, jöhet.
0: Innen, jó, igen. Okay. Akkor folytassuk. Ugye mondtad, hogy a hálószoba.
1: Esetleg, ami nehézség lehet nekünk, és már beszéltünk róla, hogy annyira sok helyen kell munkahelyen helytállni, és ez óriási nyomást helyez, nem csak a nőkre, a férfiakra is. Tehát egy ilyen ellazító, nyugtató, harmonizáló illóolaj, az jót fog tenni a hálószobában. A férfiaknak is, meg a nőknek is, afrodiziáló hatású illóolajok, ezek mind például, a múltkor beszéltünk ugye a pacsuliról, és akár itt jön az ilang-ilang is, ami sárga virágja van, fantasztikusan intenzív, virágillatú.
0: Nagyon intenzíven édeskés ráadásul.
1: Igen, hoztam a gerániumot is, ami szintén egy ilyen, de az nagyon sok nővel találkozom, aki nagyon szereti, meg aki nagyon nem. Meg az ilang-ilang is egyébként ide tartozik. Valaki nagyon szereti, valaki azt mondja, köszi, nem. De ott elképzelhető, hogy ott a nőiséggel lesz feladat.
0: Hát mondhatnám, hogy ez egy izgalmas játék. És a játékot mindjárt folytatjuk Dr. Takács Tóth Diánával, a Diadőr Akadémia alapítójával. Továbbra is azokról az illóolajokról, amik a különböző életszakaszokban tudnak nekünk segíteni. Most pedig jöjjön egy olyan dal, ami sokaknak a kamaszkorát idézi, Sam Brown-nal a Stop, és a Snap the Power-je. Már is itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A különböző életszakaszokban segítő illóolajokról beszélgetünk dr. Takács Tóth Diánával, okleveles vegyésszel. Eljutottunk már a hálószobáig, tehát az afrodiziáló illatokig. Itt az előbb megillatoltam az ilang-ilangot, ami egyébként az egyik első ilyen illóolaj felfedezésem volt, pont ilyen 17-8 éves korom körül, és én azóta is tulajdonképpen nagyon szeretem. És te is hoztál egyet, meg is illatoltam. Nagyon erős illata van, de nagyon kellemes.
1: Hát megmutatom a gerániumot is. Hát ha már egyszer erről beszélünk.
0: Persze.
1: Ez egy afrodiziáló illat.
0: Nekem erről mindig a muskátli jut eszembe.
1: Hát igen, nem véletlenül. Igen, és akkor a muskotázsája, amit még szintén így ebbe a kategóriába sorolok. Ez egy rendkívül jó illat.
0: Teljesen igazad van, abszolút teljesen igazad.
1: Az illatérzékelés abszolút szubjektív.
0: Igen.
1: És tényleg van az, hogy valaki egyszerűen fürödni tudna egy illatban, míg a másik azt elutasítja.
0: El nem tudja viselni,
1: egyébként
0: igen.
1: A definíciója, vagy nem is tudom, mondhatok egy ilyet illattal kapcsolatban, ez egy virágos illat, és egy rózsaszín, csodálatos virágból vonják.

0: permetezni, az arc, az esti vagy a reggeli arc lemosást azzal végezni, és igen, volt már olyan hallgatom, aki bizony így ismerkedett meg, vagy így barátkozott össze ezekkel a női illatokkal, és konkrétan arról számolt be, hogy megváltozott a hálószobai élet ezáltal. Szóval wow. Elképesztő, hogy milyen csodák tudnak születni.
1: De ő mit tudom én, akkor ezt úgy használta, hogy bepumpált egy picit mindig lefekvés előtt a hálószobában, vagy mondjuk egész egyszerűen például az esti krémezésnél ezzel fújta be alapnak az arcát, és ezzel dolgozta be például a krémeket?
0: Igazából bármelyik jó megoldás lehet, amelyik szimpatikusabb számunkra, hogy így ismerkedjünk ezzel az illattal, és sőt, kifejezetten ismerkedjünk az illat által keltett érzésekkel, amik bennünk megszületnek. És aztán ezeket az illóolajokat lehet használni, masszázsolajba is tehetem egy-két cseppet, és a páromnak a talpát vagy a hátát megmasszírozni, és igazából utána bármi lehet belőled, de ha semmi sem, már akkor is egy lazító masszázsban részesítettem a páromat.
1: És ha ő jobban érzi magát, akkor nyilván én is jobban érzem magam. Folytatjuk. Dr. Takács Tóth Diana a vendégem. A különböző életszakaszokban használható illóolajok a mai témánk a Rádió Konyhában. Zenében pedig Máté Péter, és az Ez majdnem szerelem volt szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mindig ilyenkor csodálkozom el, hogy úristen, elröppent egy óra, vagy majdnem. Még vendégem dr. Takács Tóth Diana itt a rádió konyhában, én köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, a mai témánk pedig a különböző életszakaszokban használható illóolajok, amik segítenek, vagy átsegítenek bennünket az adott kor problémáin. Szerintem a kismamakor, a szülés, amikor kisgyerekesek vagyunk, az lehet, hogy megérdemel egy külön adást, mert hogy ez egy annyira komplex kérdés, de hát aztán akkor most ezt ugorjuk át. Eljussunk akkor most már az újkor hajnalához.
1: Igen,
0: újkor hajnalához. Bezáródnak a kapuk, de nyílik egy-két új. És nyitottá kell tenni magunkat mindarra, ami jön.
1: Meg azt itt tudatosítani azt, hogy ez nem egy betegség, hanem ez egy állapot, amiben most benne vagyunk, és ezt tudjuk támogatni az illóolajokkal is. A fizikai nehézségeket, például az izzadásról már volt szó, az orvosi zsája illóolaja lehet segítségünkre, és vannak olyan illóolajok, amelyek nem fitoösztrogének, viszont van egy ilyen ösztrogénszerű hatásuk, és ezeket, mint például a muskotászsája illóolaja, az édeskömény is egy ilyen illóolaj, ánizs, az anetol tartalmúak, ezeket lehet ilyenkor párologtatni, magunkkal vinni masszázsba, fürdővízbe tudjuk tenni.
0: Ez most az édeskömény?
1: Igen, az.
0: Igen. Hát ilyen úzó illat.
1: Igen, úzó illat. És citrus teszek mellé, mert az mindig harmonizáló, és akkor itt jöhetnek a kicsit ezek a rózsa, a muskotászsája, és az édeskömény az úzójával. És szóval egy-két cseppet teszünk ezekből, és egy olyan, itt megint fontos az, hogy egy milyen illatharmóniát fogunk létrehozni, amit szívesen használ az ember a hétköznapokban, párologtatásra, vagy fürdővízbe beletesz, és tudja, hogy ez, ilyenkor már elég tudatosak vagyunk, tudjuk, hogy ez jó hatással van ránk, és szívesen alkalmazzuk ezeket. Koncentrációs segítésére is tudunk használni illóolajokat, azért ilyenkor az is támogatásra szorulhat, például a borsmenta, vagy olyan keverék, amiben esetleg rozmaring is van.
0: Azt hiszem, hogy egyébként ilyenkor a hölgyeknek két nagyon komoly problémájuk van, az egyik a súlyukkal, ezt most pont nemrég a barátnőmmel beszélgettem, hogy mennyire oda kell figyelni. A másik pedig az alvás.
1: Igen, vannak olyan illóolajok, amelyek nyugtató hatásúak, segítik az elalvást, ilyen például az orvosi levendula illóolaja, vagy a majoranna illóolaja, és akár keverékben, római kamillával kombinálva mindez. Ez egy nagyon jó kis segítség lehet. Akkor is, hogyha éjszaka megébred az ember, akkor legyen a kéznél, és akkor 3-4-et beleszippant, és könnyedén vissza tud aludni.
0: Lehet, hogy ennél az utolsó szakasznál nagyon sokan külön jegyzeteltek, de eljött a műsorid a vége, és ezúton is köszönöm dr. Takács Tóth Diánának a hasznos ötleteket és tanácsokat abban a témában, hogy melyik illóolajat hívhatjuk segítségül a különböző életszakaszainkban. Úgyhogy Diánának köszönöm, hamarosan pedig Huszár Zsuzsi, az étrendező érkezik, hogy elsősorban a gyógygombákról világosítson fel bennünket. Viszont most folytatjuk még egy slágerrel, a Run DMC és az Aerosmith közös dalával, a Walk This Way-jel.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Akár úton vannak hallgatóink, akár pihennek valahol, a Spice Girls slágere mindenképpen lendületet ad. A Wannabe-t is meghallgatjuk majd 11 óra után. És szóljon Michael Jackson klasszikusa is. A The Way You Make Me Feel, ezzel kezdem majd 11 óra után a rádiókonyhát.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről.
3: A szerelem.
2: És egy igazi bandásdi, felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között.

0: Arena minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Változik a boltok nyitvatartása az ünnep miatt. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben. Napos, száraz, meleg idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma kell bevásárolnunk, a pünkösd miatt holnap és hétfőn is zárva lesznek a boltok, piacok és bevásárlóközpontok, csak a benzinkutak, az éjjel-nappali üzletek és az ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva. Pünkösd hétfőn a legtöbb városban nem változik a szemétszállítás rendje, de változik az, hogy aznap sok helyen nem kell majd fizetni a parkolásért. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
7: Megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
6: Váci Viktor hozzátette azt is, hogy holnap a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok és a vonatok. Már úton van a Csík-Somjó Express Erdélybe, a pünkösdi búcsúba. A szerelmény tegnap hajnalban a szombathelyi állomásról gördült ki, majd Győr és Tatabánya érintésével érkezett Budapestre, ahol összekapcsolták a Székely gyorssal, és így közlekedik tovább Erdély felé. Amint egy fél kilométer hosszú különvonat, csak nem másfél ezer zarándokot visz a csíksomjói búcsúra és az ünnepi programokra. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, emiatt több mint 40 ezer embert evakuáltak. Az Orange megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy gyúlékony és nagyon mérgező vegyületről van szó, emiatt már csütörtökön megkérték az üzem körül élőket, hogy hagyják el az otthonukat, de az evakuációs zónát azóta kiterjesztették, és jelenleg is vizsgálják a szivárgás okát. A katasztrófa védelem szerint, ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor elképzelhető, hogy szétreped a tartály és kiömlik a mérgező anyag, de az is lehet, hogy az egész felrobban majd. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fokot mutatnak a hőmérők, holnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban töltik a napot, mindenképpen óvják a bőrüket. Hétfőn is folytatódik majd a nyári idő, csak a középső országrészben lehetnek kisebb esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: 11 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, ez még mindig két órás gasztrokalandozásunk, annak is ugye a második óráját kezdjük meg a rádió konyhában. Vágó Piros vagyok. Elsőként halljuk Michael Jackson zenéjét, a The Way You Make Me Feel-t.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és egy nagyon régen nem látott riportalany ül velem szemben. Huszár Zsuzsi az étrendező, akit köszöntök sok szeretettel. Szia Zsuzsi!
1: Szia Piros, örülök, hogy itt vagyok.
0: Egy régi új témában hívlak, azért mondom régi újnak, mert hogy az én életemben is volt már időszak, de ez 10 éve volt, nem? Több mint 10 éve, amikor komolyabb szerepet kaptak a gyógygombák édesanyám betegsége idején. De mostanában viszont sorra szembesülök ilyen gombás kávéhirdetésekkel, és akkor rájöttem, hogy van nekem olyan valaki, aki tudna erről autentikusan beszélni a kedves hallgatóknak ebben a hatalmas témában.
1: Valóban hatalmas, mert igazából a földünkön ő a legnagyobb élőlény, a gombatelep, ami mindent alul besző, ugye a micélium és kontinenseket köt össze, és azt tulajdonképpen, amit mi látunk gombaként és megeszünk, az csak a termőteste, és maga a gomba az a föld alatt van, de elképesztő, hogy milyen régóta fogyasztjuk és tiszteljük, mert a legelső barlangrajzok 9000 évvel ezelőttről Algériából és 6000 évvel ezelőttről Spanyolországból már gombákat rajzoltak. Tehát hoppa, azóta itt vannak köztünk, és egyre többet tudunk róla, de már akkor ilyen nagy tiszteletben tartották őket, tehát ugye úgy csak az került oda ki, amit ők az élet nagyon komoly és
0: fontos
1: és imádandó részének tartottak, tehát ugye állatok, akiket isteneknek gondoltak, és már a gomba ott van.
0: Wow, ezt nem is tudtam. Oké, okay. Mert azt tudtam mondjuk, hogy ugye ezeket, amiket mostanában gyógygombáknak hívunk, azokat mondjuk több ezer éve Ázsiában fogyasztják és használják gyógyszerként is, vagy úgy mondom, hogy a medicina kiegészítő
1: gyógyszerként is, jól mondod, mert például Japánban és Kínában a daganatos megbetegedéseknél a három fő nagy gyógygomba, amikről majd beszélünk, ezeknek a kivonatai, ezt abszolút az onkokezelésnél, az onkotím vény szerint milligramra adagolva írja fel, tehát náluk teljesen a medicina része. Főleg azért, mert a kutatások abszolút ezt igazolják is. Tehát nyilván ez mint egy étel, vagy egy vitamin, vagy egy sejti segítő, ez nem helyettesít egy kezelést, nem is szabad kiváltani vele, de olyan nagyon fontos tulajdonságokba avatkozik bele, például a rákos sejteknél, amit nem tudunk például gyógyszerekkel elérni. Mert akkor vegyük is először a daganatos betegségeket, hogy ott ugye két nagy probléma van, ami miatt nem tudunk megbirkózni a daganatos betegségek különböző fajtáival, mert nagyon sok fajta van, hormonális alapú, sérülés alapú, nem tudjuk mi alapú, egyszerűen csak gén elszaporodás. Viszont kettő dolgot csinál, hogy elleplezi magát az immunrendszerünk elől, és ugye ezért nem tudja megtámadni a mi saját jó kis katonáink. Aztán saját vérellátása van, saját vérereket fejleszt, és ezzel már olyan helyet is foglal, hogy ugye szerveknél így okoz nagy károsodást, és ezt mind tőlünk vonja. És a harmadik pedig az, hogy miután mindent elvesz, és elszed tápanyagokat, így a szervezetet egy állandó éhezésbe, fejszívódási zavarba, hiányállapotba is kergeti. Tehát tulajdonképpen így veszélyes egy daganatos sejt. Aha. És akkor a gombák mindezt a három vonalat tudják támadni.
0: Jól belecsaptunk a közepébe ennek a témának, ugye a gombák, de azon belül is inkább a gyógygombák a mai témánk Huszár Zsuzsanna étrendezővel, akivel mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Most jöjjön az első emelet, csak azért is szerelem slágere.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez még mindig a rádiókonyha. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Velem szemben pedig Huszár Zsuzsanna, az étrendező ül, akivel a mai napon a gyógygombákról beszélgetünk majd, de azt hiszem, hogy akkora komplex téma, hogy nem biztos, hogy ma a végére fogunk érni. Ráadásul rögtön az egyik legkényesebb, vagy talán legfontosabb felhasználási területüket kezdtük el boncolgatni, amikor is ugye a daganatos terápiáknak a kiegészítőjeként szokták sokan alkalmazni a gyógygombákat, mert hogy nagyon sok fronton tudnak a hasznunkra lenni. Hogy hogyan tudják felvenni a harcot a daganatos sejtek ellen?
1: Van az angiogenezis, amikor új eret akar mindig fejleszteni magának a daganatos sejt. Na, ezt meg tudja akadályozni a három gyógygomba. Aztán azt tudják csinálni, hogy a speciális beta-glukán tartalmuknál fogva nem csak nagyon erős vírus és baktériumölő tulajdonságot fejtenek ki ott, azokban a szövetekben, ahol van a daganatos sejt vagy körülötte, hanem fellazítják a sejtfalukat, és ezzel láthatóvá lesznek újra a immunrendszerünk számára.
0: És tehát, támadhatóvá
1: hogy,
0: válik.
1: Igen, tehát, így lehet a két, a nyugati orvoslást, a keletit, a kórházit, a különböző ottani módszereket, és akkor ezt a nagy támogatást behozni. De az ellenhatnak, hogy a hányinger fellépjen, ami ugye nagyon sokszor a kemónak, vagy akár a sugárnak, vagy bármilyen más kezelésnek a következménye plusz, mivel nagyon jó tápanyagforrások, tehát nagyon jó makrotápanyagtartalmuk van, simán a fogyasztásukkal is hozzá tudnak járulni az egészséghez. És akkor igazából van ez a felosztás, hogy vannak ugye a sima fogyasztási gombák, vannak a gyógygombák, de a kettő között van egy nagy átfedés például. És mondtam, hogy ugye van a sima étkezési gomba, ezek sem sima étkezési gombák, tehát a sima kis csiperkében is olyan tartalom van, hogy hát megint az elképesztő szót kell használjam, és itt az ergotionin nevű vegyületéről van szó, ami most a legtöbbet kutatott, így a gombák felől, és lehet, hogy új vitamin rangot fog kapni, amire már 60 éve nem volt példa, és ez az ergotionin, ez pedig egy antioxidáns, ami megint nagyon fontos az egész egészségünk szempontjából, meg a daganatos betegségek szempontjából is, mert azok is gyakran indulnak az oxidálódás alapján, amikor a sejtünk ugye szó szerint oxidálódik, ez az öregedés is, és hogyha nincs elég antioxidáns, hogy kivigye a szabad gyököket, akkor el tudnak burjánzani a nem megfelelő, nem életképes, vagy ugye elromlott szó szerint sejtek. És akkor ez az ergotionin, ez át tud hatolni azokban nagyon érzékeny területeinkbe, hogy vörös vérsejtek, tehát be tud hatolni a vörös vérsejtekbe, az agynál, a szemnél és a májnál. Ezek ugye elég fontos tényezői. Hát, és ezeket általában külön ilyen rendszerek védik. Tehát, hogy a véragygáton nem jut sok minden át. Na, a gomba ergotionin tartalma átjut. És ezért például az most a legújabb kimondott tény, kutatásokkal alátámasztva, hogyha napi kettő kicsi kalapka, vagy heti kettő nagyobb ételt teszel, tehát mondjuk egy gombapörkölt meg egy gombaleves, akkor 30%-kal kevesebb az esélyed a daganatos betegségre.
0: És erre aztán végképp nem is gondolnánk, és mennyire jó alapanyag, egyébként egyrészt ízes, bár tudom, hogy a gomba is megosztó, tehát van, aki azt mondja, hogy úristen, soha, van, aki meg rajong érte, gyűjti, természetesen bevizsgált gombákkal is, de folytassuk akkor majd a beszélgetést, és majd szép lassan rátérünk a gyógygombákra is, Huszár Zsuzsánnával, az étrendezővel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, már is folytatódik tovább a rádiókonyha. Vágó Piros vagyok, és velem szemben pedig Huszár Zsuzsanna, az étrendező. A gyógygombák a mai témánk, de közben azért te elmondtad azt is, hogy mennyire sokat köszönhetünk, mennyi jó tulajdonsága van a úgymond sima az étkezési gombának is.
1: És aki például nem szereti ezeket a fajta ételeket, vagy maga a gomba ízét, akkor ott jön be például ezek a gombakávék.
0: Viszont akkor annyiban kanyarodjunk vissza, hogy oké, de valószínűleg a laboratóriumi kutatások azok nem a pirított, meg megfőzött gombával voltak kapcsolatosak. Tehát, hogyha én hőkezelésnek vetem alá a gombát, már pedig általában annak, vagy valamilyen módon azért egy picit megnyonyorgatjuk a szerkezetét, mert ugye attól nehezen emészthető, hogy ilyen hosszú fonalakból áll, akkor is élez.
1: Igen, akkor is él. Képzeld el, az ergotionin az nem hőérzékeny, tehát tényleg ezért egyszerű a fogyasztása, könnyű, nem kell ilyesmire figyelni, abszolút működik úgy is. Nyilván vannak a gyógygombák, amik a valódi gyógygombák, például a süngomba, a cordyceps, a hergyogomba, ugye, vagy a ganoderma, és akkor ezeknek nincs is élvezeti értéke, és nem is nagyon tudnánk őket fogyasztani, mert annyira kemények. Tehát ezeket simán leőrlik, megszárítják, és akkor ilyen
0: porformájában. Vagy kapszulaként, vagy valami ilyen ital.
1: Igen, hozzáadva például. Tehát annyira nagy hatása van, hogy egy külön kategóriát képez így a funkcionális élelmiszerek között. És akkor például a gombával dusított bármiféle italok, azok is funkcionális élelmiszerek, mert ugyan eszed, de sokkal többet tudnak, még egy sima makróértéknél is. De még itt egy picit meg is állnék, mert nagyon sokan azt mondják, hogy amit te is mondtál, hogy nehezen emészthető, a kitin szálai miatt. És hogy attól olyan, mint egy bogár. És hogy hát nagyon érdekes tényleg a gomba, mert nem is állat, meg nem is növény, hanem ő ugye egy létforma. Igen. Tehát egy nem fotoszintetizáló létforma, és valóban van benne a kitinre hasonlító anyag. Csak az a nagy különbség, hogy nem allergizál, míg a kitin páncél nagyon sokszor erős allergiákat hív elő, és akkor amikor volt pár éve talán tudott, hogy nagyon bekerülnek a rovar élelmiszerek, meg a rovar lisztek a táplálkozásba, akkor én mondtam is, hogy azért kell majd ezeket mindig nagyon föltüntetni, mert nagyon erős allergia. A rovarkitinek, de a gombái nem, és az bizonyítja ezt a legjobban, hogy ez nem a miénk lesz, hanem a mikrobiomunké. Most mondtam ki először a szót, egész sokáig bírtam, nem? Elő kellett jöjjek vele. Szóval, hogy az oldhatatlan rostok, azok többek között arról is híresek, hogy vércukrot csökkentenek, vérnyomást csökkentenek, beállítják az emésztésünket, a székletünket, de a lényeg az, hogy táplálják a mikrobiomot, tehát, hogy nagyon jó, hogy ott vannak, és nagyon jó, hogy mi nem tudjuk emészteni, a gazda szervezet.
0: Mert más viszont tök jól el van belőle.
1: Tehát, hogy nagyon jól össze vannak rakva. De ami még ennél is picibb, és szerintem ezt is kevesen tudják, hogy gomba a fajtától függően 20-30% a fehérje. És olyan fehérje, hogy benne van, mint a 9 esszenciális aminosav. Tényleg egy szuper élelmiszer, és amellett még óriási ilyen egészségügyi hatásai vannak.
0: Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlenül volt már abban az őskori barlangrajzban is szerepelt a gomba. Huszár Zsuzsannával, az étrendezővel folytatom a rádiókonyhát. Gombák és gyógygombák a mai témánk, a következő sláger pedig a Spice Girls és a Wannabe. Yo!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most már 3:42 lesz 3 perc múlva, és köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Ez a Rádiókonyha, Vágó Piros vagyok, mai vendégem pedig Huszár Zsuzsanna, az étrendező, és ilyenkor szoktam elkezdeni egy kicsit pánikolva figyelni az időt, hogy aha, a témánknak nem biztos, hogy a végére jutunk. Nyilván itt nem is tudunk igazából a végére jutni semminek, de legalább, hogy úgy érezzem, hogy nagyon sok mindent érintettünk az adott témában, ami most a gombák és gyógygombák. Csak hogy időközben az is kiderült, hogy az étkezési gombák is hihetetlen jó hatással vannak ránk.
1: Például a gomba az egyetlen, így az összes hát növény közül, ami nem is az, de hogy az összes ilyen közül, aki maga tud fejleszteni például D2 vitamint, tehát ő elő tud állítani maga, van benne B, van benne szelén, cink, de tud még maga D2-t is csinálni, amit ugye mi csak a napfényből tudunk megszerezni, vagy a gombából. Tehát, hogy nagyon spéci minden szempontból, és akkor itt van egy olyan pici átfedés, hogy még van az ehető gombák közül két nagyon finom, a shiitake meg a maitake, és azok már azért nagyon erős gyógygombának is minősülnek. Aha, igen, ez itt megint egy kategóriaváltás, és akkor utána jönnek azok, amiket
0: már ténylegesen gyógygombáknak hívunk. Tehát akkor ezek szerint egészségmegőrző hatása már a úgymond sima gombáknak is van, de akkor próbáljunk meg rátérni a gyógygombákra. Induljunk akkor a reggeli kávés gombás kávéitalnál?
1: Kezdhetjük így reggel a kávénál, ahogy a nap indul. Ahogy említettem, a beltartalmi értékeit, tehát már ott is nagyon jól járunk vele, mert fehérjét viszünk be vele, meg olyan rostokat, amiket a mikrobiom támogatására tudunk használni. Tehát ezt a szárított gombában ugyanúgy megkapjuk, és akkor a kávé mondjuk akár savas, csersavas hatását egy kicsit tudjuk csökkenteni, akinek ez például probléma, és akkor plusz mellette fehérjét viszünk be, ami jó a vércukornak, és úgy említettem, olyan anyagai vannak mind a rejsinek, mind a ganodermának, süngombának, ezeknek a gyógygombáknak, ami a koleszterin szintet csökkenti, a vérnyomást szabályozza, vércukor szintet csökkenti, tehát ez szerintem akkor is, ha nincs

0: az élelmiszerek közül. És akkor ő például a sejtünk legbelsejébe hatol, kijavítja. És akkor ezt már reggel meg tudtuk egyértelmű az egészségünkért.
1: Oké, de ezzel kapcsolatban felmerült bennem két kérdés, úgyhogy egy-két zeneszám után még ezeket fölteszem Huszár Zsuzsannának, az étrendezőnek, hogy például a kávé mennyiben befolyásolja ezeknek a felszívódását. Úgyhogy jöjjön most az LGT1 elfelejtett szóval a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mondanám, hogy a rádiókonyha folytatódik, de hát épp az, hogy lassan véget ér. Úgyhogy most már biztos vagyok benne, hogy kell, hogy legyen egy második körünk a mostani témánkban, a gyógygombák témakörében Huszár Zsuzsanna étrendezővel, mert óriási egyrészt az információ mennyiség, és ráadásul nagyon sok jó dolgot meséltél az étkezési gombákról is, úgyhogy nem volt hiába való ez a dolog. De beszéljünk akkor még egy pár mondatot a gombás kávé italokról, amik szerintem egyre trendibbek mostanában. Két kérdés, ami eszembe jutott. Az egyik az az, hogy nálam például a reggeli rutint egy pár hónapja azt borította meg, hogy megtudtam, hogy a kávé az nagyon durván rontja a bármilyen bevitt vitaminnak, meg ilyen kiegészítőnek a felszívódását. Jó, akkor gondoltam, hogy megpróbálom ezeket így időben, térben, bárhogy valahogy elválasztani, de akkor, ha van egy ilyen jó hatású cuccunk, akkor annak a hatását nem rontja le a kávé.
1: Há, nagyon jó kis logikus gondolkodásod van. A vitaminok és ásványok ilyen szempontból egy másfajta utat használnak, egy úgynevezett másfajta transport kapacitást a szervezetünkben. És a gyógynövények és a gombák, azok nem tudnak károsodni a kávétól, teától, tehát az nem az enzimatikus útvonal. Tehát itt ebben az esetben ezeket lehet keverni gond nélkül.
0: De jó. Jó, és a másik kérdés, hogy említetted ezt a vérnyomás dolgot, hogy vérnyomás, te úgy használtad azt, hogy kiegyensúlyozó.
1: Igen.
0: De akkor mondjuk, ha valakinek például krónikusan alacsony vérnyomása van, mert van ilyen szerencsés is, akkor ő is nyugodtan, mert nem azt jelenti, hogy lenyomja a vérnyomását,
1: pontosan,
0: hanem ott segít, ahol kell, tehát neki akkor az emelésben segít, annak, aki magas, annak meg a nyomásban lefele.
1: Igen, adaptogén. Igen, adaptogén hatása, ami azt jelenti, hogy tényleg, mint az intelligens mosópor, ahol hatot kell, ahol nem kell, ott nem, és ez sem ilyen módon történik, pont ahogy mondod, hogy le vagy fölnyomással, mert ilyet nem is tudunk, hanem pont azzal, hogy az ereknek a rugalmasságát segíti, a sejtekbe segít bevinni az anyagokat, ezáltal a sejtek jobban fel tudják használni, egészségesebbek lesznek mindenhol. Tehát, hogy sokkal mélyebb folyamatokra megy és segít, mint mondjuk egy vérnyomás rendezése, de azzal segít a vérnyomáson is.
0: Csupa jó hír, de azt kell, hogy mondjam, hogy folytatása következik, mert tényleg annyira széles a skálája ennek a témának, és annyi-annyi jó pozitív információt kaptunk most a gombákkal, gyógygombákkal kapcsolatban, hogy megéri, hogy fussunk még egy kört ezzel Huszár Zsuzsanna étrendezővel, akinek köszönöm szépen, hogy eljött. Mi pedig még akkor délig folytatjuk a Yazoo-val és a Don't Go-val a Retro Rádióban. Egyébként pedig a szokásos menetben folytatódik majd a Retro műsora a hétvégén szokásosban. Jurásek Balázzsal tölthetik majd a délutánt. Köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok. Hétfőn reggel 6-kor jövök, és addig is jó étvágyat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: Gré, energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
3: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Jót tett a földeknek a múlt heti eső, visszakapja a régi nevét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ma sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban, az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását pedig a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban, eddig 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, ezt mondta rádiónak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
7: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
6: NEAK helyett újra OEP. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár, vagyis OEP lesz az intézmény neve, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta a posztjában, hogy az új OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kalóz Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel. Az OEP neve egyébként 2017-ben változott NEAK-ra. Tovább emelkedett az SNI is tanulók száma. Az idei tanévben több mint 69 ezren voltak, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási figyelem vagy magatartás zavar, emellett sok SNI-s gyerek autista vagy beszédfogyatékos. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben vesz részt, vagyis a hagyományos iskolákban tanulnak. A legtöbb SNI-s gyereket egyébként Békés vármegyében, a legkevesebbet pedig Borsodban regisztrálták. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. A detonáció nem sokkal azután történt, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A nap során 247 munkás dolgozott a föld alatt, állítólag 90-en vesztették életüket, a többieket sikeresen a felszínre hozták. A robbanás okát egyelőre még vizsgálják. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A mikrofonnál Jurásák Balázs, nagyon kellemes szombatot, kiváló hosszú hétvégét kívánok, ehhez mi is hozzátesszük a magunkét, egyrészt a remek slágereinkkel, másrészt egészen elképesztő nyereményekkel. Hát vágjunk is bele Zoltán Erikával, Madonnával és Tina Turnerrel. Ez a Best!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Szerelem vonat, ez is befutott. Azt jól tudjuk, hogy Demjén Ferenc és Presser Gábor évtizedek óta jó barátságot ápolnak, és hát ez a vonatos vonal is némileg közös, gondoljunk csak a Lokomotív GT-re, és óhatatlanul felsejlik most 92. májusa, amikor is az LGT a nyugati pályaudvaron adott egymás után 5 koncertet. Presser Gábor még ennél is hosszabb sorozatra készül, ugyanis januárban a Kongresszusi Központban lesz a Presser sorozat, ami egy 8 estét felölelő széria, ráadásul háromféle különböző tematika is van a koncertek mögött. Hódolat a női hangnak, dalok a szívről és a bandásdi elnevezésű. Ez utóbbi alig, ha nem felszabadult örömzenérésbe torkollik. Ha ezen a hétvégén velem játszanak, akkor az egyiken simán ott lehetnek, úgyhogy érdemes figyelni, nem akármilyen élményeknek nézünk elébe. Mindeközben már így ebédidőben is adagolom a legnagyobb slágereket, lesz diszkó a Bonnie M-mel, aztán énekel nekünk Lady Gaga, és a Take That-et is hallgatjuk. Back for Good!

0: Those Russians.
1: Most telefonáljon 0620-22-22-122.
2: Legyen ott ön is párjával a Presser sorozat egyik koncertjén.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Hold My Hand, Lady Gaga kézen fogott minket, de enélkül is megérkeztünk az újabb hosszú hétvégéhez. A múltkor még azon viccelődtünk, hogy milyen dolog, hogy csak sima szombat vasárnapon, se előtte, se utána egy plusz pihenőnap, de hát pünköstkor természetesen jár ez is, és ragyogó napos időnk van, sőt lesz egész hétvégén, ráadásul folyamatosan emelkedik majd a hőmérséklet, holnaptól már abszolút nyáriasra számíthatunk, nem mintha a mostani bármilyen kívánnivalót is hagyna maga után. Rövid cuccokat, lenge darabokat elő lehet venni a szekrényből, más nem nagyon fog kelleni. Május 23-a van, Dezső napja, sok boldogságot az uraknak, és természetesen a ma születésnapozóknak is, ha szeretnének üzenetet, köszöntőt küldeni, a 0620-22-22-122-es SMS számunk ma is rendelkezésre áll, várom ezeket is, közben meg hozom a legnagyobb slágereket, most a Polisszal megyünk vissza a 80-as évekbe, sokan feldolgozták, de ez az originál, szerintem ez a legjobb, Every Breath You Take.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Nem vagyok tökéletes, a Zanzibártól. Ahogy arra számítani lehetett, a hosszú hétvége első napján nagyon sokan indultak el otthonról, de nem csak ez befolyásolja a közlekedést. Az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Személyautóval az átterelt belsőt érdemes választani. A pálya mindkét oldalán történt ezen kívül baleset is, a főváros felé a 73-as kilométernél Tata előtt, a határ felé vezető oldalon pedig a

Áramlati csomópontban, itt csak egy sáv járható, mindkét helyen több kilométeres a dugó. Az M7-esen Letenye felé erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor, az M6-oson pedig Budapest felé Bátaszék után két autó ütközött, a 161-es kilométernél a belső sávot lehet csak használni. Ezek vannak jelenleg, ez sem kevés, tudom, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, nagyon figyelmesen és türelmesen vezessenek, bármerre is tartanak ezen a ragyogó napos szombaton. Közben meg Billy Idol kísérel minket, ez a Sweet

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Samira és a Rain. Esőre ezen a hosszú hétvégén nem kell számítani, nyeremény esőre annál inkább.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Hello, szia, Györgyi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Györgyi, hogy vagy, hogy telik a napod?
2: Jó, köszönöm, veszek sütőgépet.
0: Mit sütsz?
2: Hát egy almás habos sütemény.
0: Jaj, az nagyon jó, aminek úgy kicsit úgy rákaramellizálódik a tetejére az a hab, ugye? Ez az?
2: Igen, az az, pontosan.
0: Na jó, oké. Egy kicsit összefutott a nyál a számban, de remélhetőleg azért valami másra is tudtál koncentrálni, mégpedig a megfejtésre.
2: Hát próbáltam, igen. Cserháti Zsuzsa, mit ér a nő?
0: Így van. Mennyit ér egy nő? Így a pontos, és akkor cserébe. Hát nem azt mondom, hogy kérek egy almás habosat, de legszívesebben azt mondanám, cserébe adok neked valamit. Figyelj, itt a nyereményed!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy városbelépő a Presser sorozat Dalok a szívről koncertjére.
2: Ó, szuper, nagyon nagy.
0: Húha, el ne menjen a hangunk, meg vagy még?
2: Itt vagyok.
0: Jó. És mit terveztek még a hétvégére?
2: Mindenféle programunk van a hétvégén, megyünk egy olasz koncertre. Ma este, holnap meg bikini koncertre, Siófokra,
0: Plázsra. Hát akkor januárban megjöttök a Presszerre, úgyhogy nagy
2: szuper,
0: szeretettel várunk titeket. Jó hétvégét
2: köszönöm.
0: Kívánok neked.
2: Köszönöm, viszont kívánok.
0: Mi meg megyünk tovább, egyrészt a játékkal, másrészt ezekkel a fantasztikus lágerekkel. És kapunk a Bloodhound Gangből is egy kis dózist. Ez a Beta, Csita Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
4: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zene vonat.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
3: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
5: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről.
4: A szerelem.
1: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
6: Gyere, ne félj semmi!
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-ai.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Egyre több strand várja a fürdőzőket. Sokan töltik belföldi pihenéssel a hosszú hétvégét. A napos száraz időben ma 29 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb strandok nyitnak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdő kültéri medencéit, a következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel, a kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvívő rádiónak elmondta, hogy a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat vagy vadmalacokat látunk, de arra kérnek minket, hogy ne menjünk hozzájuk közel és ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
6: A gidák életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok betegek, sérültek, megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
5: Rendőrt hívtak a szicíliaiak az ott mulatozó Mick Jaggerre. A Rolling Stones frontembere az egyik kis sziget vendéglőjében ünnepelte egy olasz rendező legújabb filmjének a befejezését. A vendégsereg azonban nagyon hangos volt, és mivel a helyi szabályozás szerint szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, ezért feljelentették a társaságot. Másnap híre ment a dolognak, ezután a helyi idegenforgalmi vállalkozók bocsánatot kértek, és arra kérték a zenészt, hogy menjen vissza hozzájuk ünnepelni. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még beleférünk az ebédidőbe, ha most látnának hozzá, akkor jó étvágyat, de figyelni továbbra is érdemes, a Presser sorozat jegyeit dobtuk fel tétnek. Aztán jön a Bloodhound Gang, Charlie és egy másik ráspolyos hang, Joe Cocker, Unchained My Heart.

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez is egy klasszikus LGT sláger, csak éppen a repülők átdolgozásában. Valamilyen formában simán lehet, hogy megszólal majd januárban is újra, amikor Presser Gábor 8 koncertes sorozatot tart a Kongresszusi Központban. Ha lesz, nem adom fel, én leginkább a Bandás díj elnevezésű estem, vagyis esteken tudom elképzelni, mert ennek valódi csapatmunka feelingje van, de lesznek olyan alkalmak is, amikor a szív, vagy éppen a női hangok kerülnek fókuszba. Nagyon izgalmas a koncepció, az egyik koncertre pedig önök is eljöhetnek, ha velem játszanak. Mindeközben a többi nagyszerű slágert sem hanyagoljuk el, itt lesz velünk Belinda Carlisle és a Circle in the Sand, és már szól is a Depeche Mode 1990-es remek műve. Enjoy the silence!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Timbaland és a One Republic, ez volt az Apologize. Timbaland egyébként rendkívül jó fej volt, mert a slágert eredetileg a One Republic frontembere Ryan Tedder írta, aztán Timbaland készítette belőle ezt a verziót, és ez lett nagy-nagy világsláger, viszont ő úgy döntött, hogy nem kér részesedést a dal szerzői jogaiból. Azt mondta Teddernek, hogy én csak a remixet csináltam, a dal te írtad, úgyhogy nem akarom elvenni a kegyeredet. Tedder később elmesélte, hogy ez a döntés megváltoztatta az életét, mert a dal után kapott teljes jogdíjból tudta megvenni az első saját házát. Hát gyorsan nekünk is kéne írni valamit, Timbaland feldolgozza, és akkor sinem vagyunk. Jönnek közben az üzenetek is, András írta, szia, a lányomat Zórát szeretném felköszönteni, akinek ma van a 10. születésnapja, illetve a fiamat Barnát, akinek meg tegnap volt a 7. Sok boldogságot kívánok én is. Aztán drága férjemnek szeretnék sok boldogságot kívánni szülinapja alkalmából. Üzenem, hogy nagyon szeretem, és sziasztok Szente Jánosnak Beregsurányba. Üzenik a pergető méhésztársak a Kántor Jánosi Akác erdőből, hogy jól adja, és kívánjuk, hogy minél hamarabb teljen le az a munkaidő. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, akkor mi is pergessük tovább ezeket a jó kis slágereket. Sabrina érkezik most, ez a Boys, Boys, Boys!

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Csillagtenger a Unique-tól. Az idő gyönyörű, a közlekedés azonban továbbra sem tökéletes, mert az M7-esen Letenye felé Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan lassul torlódik a forgalom, de ennél is rosszabb a helyzet az M1-esen. A Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben több kilométeres torlódásokra kell számítani, főleg a külső sávban. A főváros felé vezető oldalon a 73-as kilométernél Tata előtt baleset is történt. Itt egy sávon araszolnak a járművek, 8 kilométeres a dugó. Az M6-oson Budapest felé Bátaszék után két autó ütközött, a 161-es kilométernél csak a belső sáv járható. Nagyon figyelmesen és türelmesen vezessenek. Tudom, egy hosszú hétvége, minden perce kincs, de hát van, amikor nincs mit tenni. Egyszerűen ki kell várni, amíg rendeződik a helyzet, vagy amíg átjutunk azokon a bizonyos dugókon. Vérnyomás csökkentő célzattal gyorsan be is válogatok egy-két kellemes lazább slágert. Itt lesz a Cardigans-szel a Love Fool és Black-től a Wonderful Life.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a szerelem bolondjai, a Cardigans, ez volt a Love Fool. A szerelem jó, a szerelem fáj, ezt meg Presser Gábor énekelte, meg még rengeteg csodás dalt a szívről, mert hogy lesz egy ilyen koncert is, vagyis több, és ezen kívül a csodálatos női hangnak és a bandázásnak is hódolnak majd jövő januárban, amikor 8 koncertet ad majd a legendás előadó a Kongresszusi Központban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Üdvözlöm, Mennyhért vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kedves Mennyhért, honnan telefonál?
2: Szentmárton Kárta.
0: Na, és egy jó megfejtéssel?
2: Bikini, mielőtt elmegyek.
0: Hát ennél célra törőbbek szerintem nem is lehetünk a mai nap folyamán. Jó, van egy nagyon-nagyon jó hírem, Mennyhért.
2: Igen.
0: Hogy a 10. telefonáló az nem más, mint ön, ráadásul jó megfejtéssel, úgyhogy nagy-nagy szeretettel gratulálok.
3: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Bandásdi koncertjére.
0: Jó lesz?
2: Jó, szuper.
0: Jó, ez a Bandásdi ugye, ez valami olyasmi lesz szerintem, amikor tényleg a nagy zenekaros darabok kerülnek elő, aztán mindenki örömzenél kifulladásig, úgyhogy ez óriási bulinak ígérkezik. Nagy szeretettel várjuk Önöket.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: A következő órában is lesz lehetőség nyerni, sőt, holnap délután is, úgyhogy van itt még szansz bőséggel, és vannak kiváló slágerek. Például a Neotontól, vagy a Csumba Van Bától. Jön a Top Tampén, itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
4: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
3: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
5: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről.
4: A szerelem.
1: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
4: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
7: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
6: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hangsúlyoztam, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, sebességbe tesszük magunkat, vár is a Neoton familiával, jön a 220 felett, aztán a Csumba Vambát is hallgatjuk, és persze játszunk a Presser Gábor a koncertjegyekért. Kezdésnek meg már is itt van Sandra, In the Heat of the Night.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Republik tagjai sosem titkolták, hogy az ő zenéjükre is óriási hatással voltak az úgymond régi nagyok, például az Illés Együttes vagy az LGT, de hát szerintem ez a mi hazai közegünkben egyszerűen megkerülhetetlen és természetes, hiszen több generáció is rajtuk nőtt fel, köztük a zenészek is, úgyhogy a hatásuk abszolút megkérdőjelezhetetlen. Presser Gábor meg továbbra is nagyon aktív. Januárban egy egész Presser sorozatot tervez, amit meg is fog valósítani. A Kongresszusi Központban egymás után lesz 8 koncert. Az egyikre önöket is várjuk, úgyhogy ezen a hosszú hétvégén figyeljenek és csapjanak le a páros belépőkre. Majd a hideg téli napokon is kell valami, ami átmelegít minket, ami felmelegíti a szívünket. De akkor már járjuk be az egész kalendáriumot, mert ugyan május van, de mindjárt jön a szeptember is az Earth, Wind & Fire-től, és egy abszolút nyári sláger segítő.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Már megint megtettem, hoppá, oops, I did it again, énekelte Britney Spears. Nekünk meg megint itt egy remek hosszú hétvége, amit alig ha bánt bárki is, és úgy látom sokaknak van most ideje SMS-t is írni, aminek kifejezetten örülök. Edith küldte férjemnek, Krisztiánnak nagyon boldog házassági évfordulót kívánok, ez a 11. és üzenem, hogy újra hozzámennék. Aztán Zsuzsa küldte, hogy király Rudolf is ma ünnepli a születésnapját, méghozzá az 50. Sok boldogságot neki, a tesz a volt osztálytársának Noéminek kíván boldog szülinapot Pécsre, másrészt új hörcsögük is van, egy fehér dzsungáriai, 5 hetes kis csöpség, és a Bence névre hallgat. Sok örömet kívánok vele, és jó hétvégét mindenkinek, és Dance Laci is elküldte, hogy az M7-es a Balaton felé Budapest és Fehérvár között éppen hogy csak csorog, az egész tele és nagyon lassú, mindjárt megnézzük pontosan, hogy mi a helyzet az utakon. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ez meg nagyon kell ide, erre a napos délutára. Sunshine Reggae, a Laid Back-től.

A slágereiket természetesen továbbra is játsszuk, és nem csak ezért. Na de ígértem az utak helyzetét is, azt már Laci is elküldte, hogy az M7-esen nagyon erős a forgalom Budapestről a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között a terelésben több kilométeres torlódásra készüljenek, főleg a külső sávban. A főváros felé a 73-as kilométernél Tata előtt baleset is történt korábban. Még mindig egy sávon araszolnak a járművek, 8 kilométeres a sor. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Megyünk most vissza a Kisszel, abba a korszakba, amikor egy picit elcsábultak a diszkó felé, mert akkor az volt a legmenőbb. Gondolták, hogy összepárosítva a rockkal működni fog ez, és igazuk volt, mert ez jött ki belőle. I was made for loving you.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, itt Must Have Been Love a Roxette-től. Dalíró képességek tekintetében ők is mindig nagyon jól álltak, de hát ugyanezt el lehet mondani Presser Gáborról is, akinek a nevéhez több száz olyan sláger fűződik, amiket a mai napig kívülről fújunk. Jövő januárban pedig egy 8 koncertes sorozat lesz, ezekre építve a Kongresszusi Központban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok, Rutka Jenikő vagyok.
0: Kedves Enikő!
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hát azt mindjárt gondoltam, honnan telefonálsz?
2: Inásról.
0: Jó, elnézést, hogy egyből letegeztelek, de olyan fiatalos a hangod, hogy nem tehettem mást, megbocsájtasz.
2: Természetesen.
0: Jó, ezzel egy picit talán oldottuk is. Van benned egy kis izgalom?
2: Igen, igen.
0: Szerintem vágjunk is bele a közepébe. Az a legjobb gyógyír ilyenkor. Jöhet a jó megfejtés.
2: A Hungariától a Rock and Roll Party.
0: Az. És hát party lesz, de hogy milyen, azt mindjárt kiderítjük, jó?
2: Várj, jó.
0: Várj egy kicsit. Ez mindig izgalmas.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a Presser sorozat Hódolat a női hangnak koncertjére.
0: És már itt is van.
2: Nagyon boldog vagyok.
0: Egyből felszabadultabb a hangod, látod? Csak egyik kell hozzá. Kivel vész majd el?
2: A férjemmel.
0: Ő is rajongója Presser Gábornak és a dalainak?
2: Én vagyok inkább a nagyobb rajongó, de nagyon jól fog jönni, mert neki ott névnapja is van, születésnapja is van, úgyhogy így.
0: Három az egyben, és még te is jól jársz. Jól van, köszönöm, hogy játszottál, és még szép hétvégét kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: A legnagyobb slágerek mellett persze a következő órában is lesz játék, lesz nyeremény, és itt lesz az Üllői úti fáktól az esküvő.
4: Csokor a kézbe, öltöny a testre, igen a szájból, vágyol a fejre.
0: Jön a Maroon 5 és Christina Aguilera, valamint Maggie Riley is. Mi többek között ezzel a slágerrel hódolunk a női hangoknak. Every time we touch.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Szokás volt pünköst kora cucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben hidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta-e a tragédiát. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. Példás helytállást tanúsított egy középiskolás önkéntes tűzoltó. Az országos mentőszolgálat számolt be arról, hogy a 17 éves Konrád éppen az iskolából tartott hazafelé, amikor meglátott egy balesetet és azonnal elsősegélyt nyújtott egy sérült gyereknek. A mentők kiérkezéséig ellátta és nyugtatta a kisfiút, a helyszínre érkező szakemberek pedig megdicsérték lélek jelenlétéért és felkészültségéért. Korát családjában több generáció óta vannak tűzoltók, ő maga pedig már 5 éves kora óta rajong ezért a hivatásért. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
6: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
5: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásák Balázs, meg is nyitjuk az esküvői szezont az Üllői úti fákkal, aztán már a jövő télit is valamiféleképpen, a januári Presser sorozat koncertjeire önök is eljöhetnek. És itt lesz még Maggie Riley, na meg az Alphaville, Sounds Like a Melody.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Éjjel érkezem az Eddától. Mi már megérkeztünk a pünkösdi hosszú hétvégébe. Remélem mindenki kipihenten, kisimultan, vagy ha nem, majd a napokban ez megtörténik. Ennél messzebbre is tekintünk, hiszen Presser Gábor már a januárra is készül. A Kongresszusi Központban lesz a Presser sorozat elnevezésű 8 estéből álló koncertmaraton. Többféle tematikával, de mind izgalmasnak, érzelemgazdagnak ígérkezik. Ez mondjuk az ő esetében magától értetődő. Az viszont nem, hogy az embernek lesz-e helye bármelyik alkalomra is. Viszont én szívesen elviszem önöket, csak játszaniuk kell ezen a hétvégén. Mi meg tánclépésben folytatjuk a szombat délutánt, mambózzunk egyet Lubegával.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Csapadékra se ma, se a következő napokban nem számíthatunk, semmilyen formában, pláne nem úgy, ahogy Jerry Halliwell énekelte, égből potyogó férfiak alakjában. Ez volt az It's Raining Men. Jött egy olyan kérés, hogy szóljon egy sláger a fóti gyerekvárosiaknak. Ez egy remek csapat, akik azért már pár évtizeddel ezelőtt ott nőttek fel együtt, azóta is tartják a kapcsolatot, és a lelkemre kötötték, hogy Kökűsnek aztán pláne szóljon a következő, mert tavaly az összejövetel, az éves összejövetel alkalmával kimaradt a felsorolásból, és ezt azóta is nehezményezi. Dőlnek még az üzenetek. Szia Balázs, a Tiszaújvárosi Rádió Aktív Suli Rádió pénteken a DUE tehetség kutatóján járt, és az év zenei diákrádiósa Suhajda Levi lett. Az év diák videósa kategóriában második helyezést ért el Földvári Balázs, a diák újság kategóriában pedig a Rólunk Szól Diáklap első helyet szerzett. Hát kedves kollégák, innen is gratulálok nektek nagy-nagy szeretettel. És természetesen a felkészítő pedagógusaiknak, Hajdú Eszter Erikának és Ledvai Viktornak. Aztán András írta, sziasztok a feleségemnek, Hajninak és a fiamnak, Andrisnak szeretnék üzenni, csak annyit, hogy nagyon szeretem őket. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Freddie Mercury érkezik most, Living on My Own. Sometimes

0: lehet a tél.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, nem kell más vigasz Ákostól, az infók viszont kellenek, főleg ha közlekedésről van szó. Az M7-esen Budapestről a Balaton felé továbbra is nagyon erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között torlódik a kocsisor, a 21-esen Lőrinci előtt több autó ütközött, a 7-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon meg is állították a forgalmat, a 441-esen Cegléden is baleseteztek, a 2-es kilométernél félpályás lezárás van, és az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell készülni, főleg a külső sávban. Személyautóval mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választani. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A gázpedált még ott se nyomjuk a padló lemezig, ahol nincs fennakadás, csak kényelmesen laza tempóban a versenytempót hagyjuk meg a Yellownak. Ők ebben profik. Ez a Race!

0: Idők legnagyobb slágerei retro rádió, a fekete és fehér, az ébenfa és az elefántcsont billentyűk milyen jól megférnek egymás mellett a klaviatúrán, énekelte Stevie Wonder és Paul McCartney. Az LGT-nél meg azt szólt ugye, hogy a kicsi, a nagy, az Arthur és az indián minden hangot ismernek a zongorán. Helyben vagyunk, variációk egy témára. Presser Gábor odaül majd a billentyűk elé ismét, ráadásul jövő januárban 8 alkalommal is Zsinórban, a Presser sorozat című koncerteken a Kongresszusi Központban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Tessék, Retro Rádió!
2: Jaj, szia, André vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni. Bocsánat, nagyon meglepődtem.
0: Hát pedig azért telefonáltál, hogy felvegyem.
2: Igen, igen, de hát... Nem nagyon szokott sikerülni.
0: Na, de most összejött. Még igen. Nem vagyunk, még a célvonal előtt vagyunk.
2: Igen.
0: Egy jó megfejtést azt még hiányolok ebből a dologból.
2: Máté Péter, és kell, hogy várjuk meg.
0: Igen, kell, hogy várj.
2: Kell, hogy várj.
0: Hát, mennyit kell várni még januárig?
2: Hát, el fog szaladni.
0: El. De nem baj, előttünk egy fantasztikusnak ígérkező nyár, viszont igen, ez a januári, ez nélkületek nem mehet le, mert te vagy a nyertes.
2: Nagyon szépen.
3: Gratulálunk. Az önnyeremény egy páros belépő a Presser sorozat Bandásdi koncertjére.
0: Na kérem szépen, ez lesz a nagy buli. Szerintem ezzel csinálják majd a legnagyobb hangulatot. Legalábbis nekem ez az érzésem, meg az összes többivel is. Hát köszönöm, hogy játszottál, és ki lesz a partnered?
2: A gyermekem apukája. Feltételezem, hogy eljön vele.
0: Én nagyon...
2: Most mondta, hogy igen, mindenki.
0: Most mondtam, ott van melletted. Igen. Jó, akkor igen, a megerősítés megtörtént. Akkor most már nincs más hátra, mint hogy majd elküldjük nektek a jegyeket, és ti meg ne felejtsetek el eljönni, jó?
2: Hát, biztosan megyünk. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm. További szép hétvégét nektek.
2: Köszönöm. Megtekint.
0: Persze ilyesmi az embernek nem mehet ki a fejéből, és ne felejtsetek el majd a következő órában is velem játszani, és hallgassuk együtt a legnagyobb slágereinket. Vakációzunk a Dolly Rollal, és itt lesz a Colin. Ez a Wherever You Will Go itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
4: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
3: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
5: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
4: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezemben.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Több strand is kinyitott a hosszú hétvégére. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb strandok nyitottak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdők kültéri medencéit. A következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
7: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
6: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a hosszú hétvége akár egy rövidebb vakációszerűségre is csábíthat minket, a Dolliroltól fel is teszem, aztán a Presser sorozat koncertjegyei is itt vannak nálam jövő januárra, de a visszaszámlálást nem lehet elég korán megkezdeni. Megtesszük a Europe-val.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a rejtelmek éjszakája legyen csak a miénk. Hát, hogy a mai az lesz-e, mármint rejtelmes, azt nem tudom, azt viszont igen, hogy 8 januári este egészen biztosan érzelemgazdag, lélekemelő és minőségi nagybetűs zenét hozó lesz, mert Presser Gábor a Presser sorozat című koncertjei ezt kínálják nekünk, ráadásul különböző tematikák mentén felépített műsorokkal. Lesz, ahol a női hang, lesz, ahol a szívrejtelmei, és lesz, ahol a nagy zenekari muzsikálás kerül fókuszba. Mindegyik jól hangzik, én meg annyit tudok ígérni, hogy valamelyikre szívesen elviszem önöket is, szóval tegyenek egy próbát. Valahogy úgy, ahogy az Erasure, mert ennek a slágernek pont ez a címe. Eredetileg abba, de az angol duónak is jól áll. Tégy velem egy próbát. Take a chance on me.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, aki ott volt tavaly decemberben Robbie Williams budapesti koncertjén, abban még biztosan élénken él az emléke. Ha jól tudom, pont az Angels-szel búcsúzott a közönségtől, de egészen meglepő dolgokat is csinált, például egy zúzós egyvereget a kedvenc rock dalaiból, énekelte a Paranoidot, a Survivor-től az Eye of the Tiger-t és a Guns N' Roses-től a Sweet Child O' Mine-t, oké, ezekhez még a YMCA-t is hozzácsapta, szóval eklektikusra sikeredett, mert Village People után egyből Black Sabbathot nyomatni azért merész húzás, de ő annyira lazán természetesen van jelen a színpadon, hogy bármit megtehet. Jöjjenek a további üzenetek. Sanyi írta, hogy nagyon kellemes hosszú hétvégét kíván mindenkinek. Ők is útra kelnek majd, és meglátogatják a bábolnai arborétumot és az állatparkot. Az jó választás, valami ilyesmire készülök majd én is hétfőn. Aztán Hurci Bodajkról küldte: szép napos délutáni üdvözlet a Retro Rádiónak. Köszöntöm az unokáimat, Levit, Sofit, Hunit, Borkát és a Facebookos Nyugger csapatunkat. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ez meg korosztálytól függetlenül szól mindenkinek. Riddle, Nick Cash-tól!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ezer Hold a Krisztáltól. Nézzük az aktualitásokat az utakról. Történt egy újabb baleset. Az egyes főúton Biatorbágy elkerülő szakaszán árokba hajtott egy személyautó, a 16-os kilométernél csak a fél útpálya járható. A 21-esen Lőrinci előtt több jármű ütközött, a 7-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon megállították a forgalmat. Az M7-es továbbra is nagyon sűrű, ráadásul itt is van baleset. Martonvásárnál két személyautó ütközött, a belső sáv zárása miatt 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon, az M19-es csomópontjában szintén összeütközött két autó, a 107-es kilométernél egy sávon araszolnak a járművek, torlódik a kocsisor. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, figyelmesen vezessenek továbbra is. Minden idők legnagy szabású könnyű zenei vállalkozása, nyugodtan mondhatjuk ezt erre a slágerre. Ez a We Are The World.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, örökké tartó szerelem, Everlasting Love, Gloria Estefántól, van akinek összejön, csak remélni tudjuk, hogy mi is közéjük tartozunk majd. A szív rejtelmeit kifürkészni sokszor nem lehet, de énekelni róla annál inkább. Ezt Presser Gábor is megteszi majd jövő januárban 8 estén keresztül a Kongresszusi Központban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot kívánok! Játékra jelentkezni.
0: Jó napot kívánok! Egy keresztnevet hadd kérjek!
2: Én Marika vagyok.
0: Kedves Marika, Presser Gáborral hogy állunk? Jól?
2: Igen, szeretem, nagyon szeretem.
0: Jó, hát akkor igyekezzünk úgy csinálni, hogy ott a helyszínen is szerethesse a dalait. Egy jó megfejtést hadd kérjek.
2: A Bombontól hallottuk a Viva España.
0: Így van, és akkor én azt mondom, hogy Viva la Marika, mert hogy itt a jó megfejtés, és itt a gyeremény is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Hódolat a női hangnak koncertjére.
0: Hódolatom, kedves Marika, és nagy szeretettel várjuk önöket. További szép hétvégét kívánok.
2: Köszönöm.
0: A következő órában is folytatjuk a játékot, és gyorsan mutatom is a kínálatot, legalábbis egy kis csipetnyit belőle. Kezdődik lassan a balatoni láz, aztán itt lesz velünk a Right Said Fred is. I'm too sexy for my shirt. A Too Sexy-t is felteszem mindjárt.
3: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait. Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonat. Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
3: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekes úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
5: Gyere, gyere, gyere, ne félj semmi!
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között.

0: Arena. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Napos nyári időnk lesz, enyhült némileg az a száj az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
6: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió méter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
5: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájárné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még van egy órán közösen, nem lazsáljuk le, a tekintetben biztos nem, hogy most is lehet velem játszani a Presser sorozat jegyeiért, ezt mondjuk hátradőlve is lehet, mint ahogy hallgatni is. Jön a 4F Club, Kesha és a Bon Jovi, Living on the Prayer.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, az emberek és a tábortűz. A hosszú hétvége első napjából is van még, ráadásul a legjobb része a szombat este is előttünk áll, és mindegy, hogy otthon, pihenéssel vagy kimozdulással, esetleg egy jó kis bulival töltik, a lényeg, hogy egy kicsit letegyük a hétköznapok terheit, gondjait. Egy klasszis előadó bármikor képes arra, hogy kiszakítson minket a megszokott taposó malomból, és ha csak két órára is, de elfeledtessen velünk mindent, ami miatt aggódunk, stresszelünk. Ezért is érdemes Presser Gábort hallgatni. Önök is megtehetik, ha velem játszanak, mert a művész jövő januárban a Kongresszusi Központban egymás után 8-szor fog fellépni a Presser sorozat keretein belül. Az egyik estét pedig önök is a társaságában tölthetik, érdemes tehát figyelni, óriási élmény lesz. A szerelem meg már itt van a levegőben nálunk is, jön a Love is in the Air John Paul Young-tól. Előtte meg kifújjuk magunkat Lina Marlinnal, Sitting Down Here.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Someone Like You. Adél nem sokára a filmvásznon debütál, a divat tervezőként is sikeres Tom Ford egy ideje a filmezés felé fordult, és rendezőként egy szerepet a következő moziában Adélnek is felkínált, aki ezt el is fogadta, pedig eddig minden ilyesmit visszautasított. A világhírű írónő Anne Rice 82-es könyvéből, a Cry to Heaven-ből készül a film, és ugye őt elsősorban a vámpíros sztoriairól ismerjük, interjú a vámpírral, vagy a vámpír krónikák. Ebben viszont nem lesz vérszívás, a sztori a 18. századi Velencében játszódik, az opera világában. Persze intrika, izgalom és gyilkosság ebben is lesz. Adele meg arra is igent mondott, hogy elkészíti a film betétdalát, őt ismerve ebben a kategóriában valószínűleg az Oscarért is versenyben lesz vele, ennyit megelőlegezhetünk neki. Phil Collins is volt vámpír, ezt kevesen tudják, az egyik brit vidámparkban, az Alton Towers-ben van egy vámpír nevű hullámvasút, vagyis inkább egy ilyen szellemvasút, és a belső dekorációnak része egy nagyméretű, ijesztő vámpír figura, ami egy hatalmas orgonán játszik. Amikor ezt tervezték, nem volt elég pénzük teljesen új fejet készíteni neki, ezért egy régi, kiselejtezett Phil Collins viasz figura arcát, fejét használták fel alapként. A látogatók meg évtizedek óta gyanútlanul egy vámpírnak maszkírozott Phil Collins mellett száguldottak el, aki hátborzongató kacaj kíséretében püföli az orgona billentyűit. Itt viszont nem a viasz verziót, hanem az eredetit hallgatjuk, csak jobb. Ez a Genesis-től a Land of Confusion.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Szolyvár, a Zanzibártól igyekszem még az üzenetbeli restanciáimat rendezni. Pap Attila írta, szia, nagyné Molnár Csillának szeretnék küldeni egy slágert, és nagyon boldog születésnapot kívánok neki, Újfehér Tóra. Aztán szóljon a következő Benőnek, valamint Áron kérésére mindenkinek, aki éppen úton van. Aztán itt van Ancsa SMS-e, sziasztok a kollégáimnak, Évának és Lacinak szeretnék küldeni egy slágert. Üzenet, köszi, hogy kibírtuk az egy hét németországi melót, jó fejek voltatok. És egy köszöntő is, szia, szeretnék kérni valami jó kis pörgős slágert édesapámnak, Bodó Rezsőnek, 67. születésnapja alkalmából, nagyon sokat még neki. Én is gratulálok, és hogyha az ilyeneket szereti, akkor szerintem ezzel nem tévedhetünk. Ha már úgy is volt róla szó, hogy Robbie Williams is szokta ezt a koncertjeit énekelni, akkor hallgassuk is meg az eredetét, ez a Village People és a YMCA.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az örök láng Eternal Flame a Bangles-től, a tűz pedig továbbra is megvan Presser Gáborban, hiszen nem kis fába vágta a fejszéhét, jövő januárban egymás után 8 koncert lesz a kongresszusi központban, és hogy az egyiken ki lesz ott, azt már is kiderítjük.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Üdvözlőnek! Péter vagyok Agárdról, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Péter! Agárdon már nyárias a hangulat?
2: Hát 27 fok van, egyébként a hangulat nagyon nyárias, épp a holnapi 59. születésnapomat ünnepeljük, úgyhogy ez időtől függetlenül nálunk már nyár van.
0: Ó, hát fantasztikus, hát gratulálok!
2: Nyelvem, akkor nézd nekem, kérlek.
0: Nem rémiszt az a 60? Az a következő?
2: Nem.
0: Jó van, nem. Mert a hangod az szuper fiatalos, úgyhogy...
2: Nagyon szépen köszönöm, te is nagyon csinos vagy.
0: Jó, akkor ha most így végig bókoltuk egymást, vagy körbe bókoltuk, akkor most már keményebb hangvételre kell váltsak, mert kérem szépen a megfejtést.
2: Hát ha minden igaz, akkor Hevesi Tamástól hallottuk.
0: Igen.
2: Szóval hangosan énekelek.
0: És ez kiírta ezt a slágert, azt tudod?
2: Nem Máté Péter az eredeti?
0: Nem, kérlek szépen, ezt is a Presser írta, ez is az egyik 70-es évekbeli LGT lemezen voltám Jézus rajta.
2: Isten,
0: ugye? Még az is Jézus lehet, hogy ezt is meghallgatjuk, mert hogy ti valamit meg fogtok ott hallgatni, az biztos, mert te vagy a nyertes, gratulálok!
2: Nem mondod!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Bandásdi koncertjére.
0: Na, hát akkor így teljes lehet a szülinap.
2: Nagyon szépen, ez tökéletes. Ez a csúcsa a mai napnak.
0: És hányan vagytok ott a buliban?
2: Húha, várjál, 12-ig számoltam, aztán utána megmondom, hogy abba hagytam, mert mentem a grillhez, és még eljöttek, jönnek.
0: Nagyon kellemes napot kívánok nektek és még boldog szülinapot, és minden jót.
2: Hálás köszönetem, szervusz, szép napot.
0: És most már nekem is csak annyi maradt, hogy megköszönjem a mai figyelmet, meg hogy megmutassam ezt. Mert hogy Dr. Albán slágerével indul a három kívánság, természetesen Dévényi Tibi bácsival. Hé, Jurásek Balázs vagyok, holnap délután 2-kor újra találkozunk. További nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér Tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barack kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál. A múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lőkösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A helyreállítás azonnal megkezdődött, és már másnap megindulhatott a forgalom az egyik vágányon. A szakemberek végül mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A vállalat szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
8: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
7: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a Retro három kívánságba, és egy olyan előadóval indulunk, akit mindenki szeret, Rod Stewart, aki nem csak énekel, focizik, és szeretjük, szeretjük, szeretjük, Rod Stewart!

0: Hit legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Kati? Halló, kedves Kati!
3: Jó napot kívánok, Tibi bácsi! Az első szeretnék a Bergenditől kérni egy számot.
2: A második előadó?
3: Szeretnék kérni a Boniemtől egy számot.
2: És a harmadik előadó?
3: A harmadikra pedig szeretnék kérni a Donna Summertől egy számot.
2: Nagyon jó! Köszönjük szépen, hogy jelentkezett!
3: Köszönöm szépen!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Laci. Háló, kedves Laci, üdvözöllek.
3: Üdvözöllek, Tibi bácsi. Szeretném a Ruzsa Magdit és a Bruno Marsot és a Mr. President számot.
2: Nem marad más hátra, menjenek a dalok. Szerv-

0: élet legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Gyula. Háló Gyula, ha itt vagy, akkor halljam.
3: Itt vagyok, üdvözlöm Tibi bácsi. Az első lesz ez a Chad Max. A második lesz a bikini, a harmadik lesz a Model Talking.
2: Köszönjük Gyula, ez a Retro három kívánság.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Peti, üdvözöllek szeretettel, Peti, halljam az elsőt.
3: Tiszteltem, Tibi bácsi. Hát ha minden igaz, akkor lesz egy DJ Bobo.
2: Nagyon jó, halljam a másodikat.
3: Hip Hop Boys.
2: Nagyon jó, és mivel három kívánság, jön a harmadik.
3: Peti Boys.
2: Köszönjük, Peti, hallgass tovább a retro három kívánság.

0: 0622-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.

0: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásai.
2: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
0: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
3: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
0: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
2: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezemben.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
4: Nemrégiben találtunk egy ilyet, hogy akcióban a magyar csalóvadászok. Emlékeztek-e még a... erre figyelj, mutatom.
5: Persze, ez gyerekkorom.
4: Mi a neve ennek?
5: Ez a szuper csapatnak a zenéje, ez megvan nektek is?
6: Mindenkinek? Igen, ugye ebben a sorozatban volt a szép fiú.
5: Hát persze, neked igen. Akkor nyilván.
6: Igen.
5: Te ismered, Évi?
4: Nem, én ebben az időben a vadangyalt néztem.
5: De hogy is, te fürödtél, nem?
4: Ebben azért viszed a főnök stílusát, ugye? Tehát, hogy ma is neveljük a sellőlányt, ugye?
5: Ebben az időben te fürdőztél, nem értél a tévét nézni.
4: Igen, hánykor volt 4-kor? Igen, akkor pont pillén úsztam.
5: Ezért érti az a vadangyalra csak.
4: Igen, és ugye tegnap azt mondtátok, hogy az volt gyerekkorotokban a vágyatok, hogy bárcsak lenne egy ilyen csapat Magyarországon is.
6: Igen, hát beszéltünk róla, hogy tök jó lenne, hogyha így megérkeznének a furgonnal, és kihúznának minket a nehéz helyzetbe.
5: Persze, te erre
4: a szép fiúval, ugye?
5: Szép fiú kiugorjon a furgonból, és kihúzod a cégkutas a nehéz helyzetből, mi? Kiugorjon a furgonból, és belökjön a furgonba. A szép fiú. Olyan nehéz helyzeteid voltak. Hát igen.
6: Szóval érted, Évi?
4: A Gyuri most leírta a gyerekkoromat.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Bocskor!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
7: Dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csaknem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írtam, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derül ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
8: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
7: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei. Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: József. Halló, kedves József, itt van a telefonnál.
3: Szervusz, Tibi bácsi, Fancy-től kérnek szépen egy számot.
2: Remek, második.
3: A második lenne Falkó.
2: Nagyon jó, és a harmadik.
3: Ez pedig egy Révés Sándortól valami klasszikus.
2: Tehát jöjjenek a dalok Józsinak. Köszönjük szépen, hogy hívtál.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenük legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Petra, tehát első.
3: Szeretnék kérni Sertől.
2: Második.
3: Kárpegyentől.
2: Harmadik.
3: És Rednextől.
2: Köszönjük Petra, várunk továbbra is a Retro Rádióban.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Where did you come from, Katna?
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
2: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
1: A vonalban.
3: Zsolt, halljuk akkor a dalokat, az első dalt.
4: Halló, jó napot kívánok. Elsőként szeretném a LGT egy dalát kérni.
3: Nagyon jó, a második dalt.
4: Az Abba együttestől kérnék egy számot.
3: És a harmadikat.
4: Tinédzserkorunk egyik kedvencétől, az Ergótól szeretnék kérni egy dalt.
3: Köszönjük, Zsolt, továbbra is hallgasd a Retro három kívánságot.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Margit. Hello Margit, ha itt vagy, akkor halljuk az elsőt.
3: Hello Tibi bácsi, itt vagyok. Az első a Bitlis együttes lenne.
2: A másodikat,
3: Házi ugye? Házi Bibatéddal.
2: És a harmadikat.
3: TNT.
2: Köszönjük szépen, ez a Retro 3 kívánság.

Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban. Met you by surprise. I didn't realize that.

0: Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatók, sajnos műsorunk végén értünk. Zoli barátom nevében búcsúzom. Egy hét múlva újból találkozunk, és az előadó, akit mindenki kedvel, James Brown, a viszonthallásra.

0: Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
2: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Tegnap este itt a Fergetek Partiban a rock és a rock'n'roll világában kalandoztunk, ma egy még izgalmasabb területre tévedünk, mégpedig a hölgyek világába tekintünk be. Tartsanak velünk, mindjárt elmondom, hogy értem ezt.

Azt mondtam az imént néhány perccel ezelőtt, hogy a hölgyeké lesz a főszerep. Több szerepben is láthatók, hallhatók, érezhetők a hölgyek. Lesz olyan dal, amely nekik szól, lesz olyan, amit ők énekelnek, lesz olyan, amely róluk szól. Szóval sokféle dallal készültem ebbe az órában. Remélem velem tartanak. Jön az Álmafutók és a Hold dala. Kozsóval kapcsolatban sokféle hírt lehet megint olvasni. Nem tudom, mi igaz belőle, de remélem, hogy baj nem érje a kiváló énekest. De most menjünk tovább. Jön a

Hölgyeket ígértem, hölgyek is jönnek, bár férfi előadó következik most. We're got to go on, ez a dal címe. Backstreet Boys meghódította az amerikai hölgyek szívét is egyben. Szóval a Backstreet Boys fog nekünk muzsikálni. Hölgy hallgatok.

rendkívüli tehetségű zenekar következik most, a Black Eyed Peas. Fiúk és lányok is vannak benne. Dal címe pedig Don't Funk With My Heart. Nem a négybetűs angol szót tetszettek hallani, hanem PHUNK, de persze áthallásos. Maradjanak.

Közeleg a labdarúgó világbajnokság, és a következő előadó, aki most muzsikálik a Retro Rádióban, már 2010-ben megcsinálta a VB dalt, és nagy sláger lett, és maradt is egyébként, nem mindig sikerült így megoldani, de Sakira újra felkérést kapott, és bizony jön a Vaka Vaka itt a Retro Rádióban, de az idei dalt is ő játszott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentők kendere.
2: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délután 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk első mix órája, ugyanis a Fergetek Party nem csak egy életérzés, nem csak egy party sorozat, hanem a rádió műsoron belül is remélem iránymutatással rendelkezik. Tartsatok velünk, indul a második.

Műsorunk a Retro Rádió Fergeteg Parti című adása folytatódik tovább nem sokára, illetve a mix is megy tovább. Gyorsan elmondom, hogy holnap sincs pihenés, mert hogy hosszú hétvége, kellős közepén vagyunk, ami azt jelenti, hogy az egyik legnagyobb parti helyszín Siófokon meg fogjuk nyitni, illetve már a megnyitó elindult, mert több napos, több stílusban. Mi vasárnapra kerültünk, tehát holnapra, ahol is a retroé a főszerep. Nagyon várom már, mert a Bikini együttes előtt és után lesz Fergeteg Parti, vagy legalábbis fergeteges buli. Számomra nagyon sokat jelent az a helyszín, gyönyörű fehér homok és balatoni látvány, de ezen túl az egy gyülekező helye egyébként azoknak, akik önfeledten szeretnek bulizni, akik egymással tudnak foglalkozni, hol nem individuumok gyülekezete, hanem egy közösség, amely a buli végére, akár koncertről legyen szó, akár pedig táncról, vagy Fergeteg Partiról mindig létrejön. Nagyon szeretem a naplementét, nagyon jól nézni onnan a színpadról, és azt a sok kedves és nagyon szimpatikus embert és arcot, akik eljönnek ilyenkor. Egyébként pedig a mi promócióink minden évben ott zajlanak, úgyhogy reméljük, hogy idén is sor tudunk erre keríteni, de ami biztos, hogy itt a Retro Rádióban folytatódik tovább. A mix is egyébként ott leszünk az összes nagy fesztiválon. Nagyon sok kérdés érkezett, hogy mikor, hol látható a Fergeteg Parti, hol lehet elmenni táncolni. Hát lehetőség gyakorlatilag bárhol az országban lesz a nyár során. Ott leszünk a Gottwald Fesztiválon, ott vagyunk a Vízzene Virágon, ott vagyunk az EFOTON, ott leszünk Siófokon a plázson, ott leszünk Budapesten a Budapest Parkban, és sorolhatnám hosszasan Szegeden a Deja Vu-n, de lesz Békés Csaba, Debrecen, szóval mindenfelé az országban a nyár során. Megkaptuk a behívót, és igyekszünk teljesíteni. Annak idején kijött a VÁP, hogy valaki nem ment a behívóval el, amikor a katonasághoz invitálták. Hát engem nem fog VÁP vinni, viszont el fogok magam menni, és remélem, hogy nagyon sokat fogunk találkozni. Tartsanak velem, folytatódik a Fergeteg Parti, folytatódik ez a mix is másodperceken belül.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai második órája. Ez már a Mixek első órája, mert hogy úgy néz ki egy ilyen Fergeteg Parti, hogy van egy első óra, ami válogatás, ezúttal a hölgy volt a téma, a nő, és a következő órákban pedig Mixek követik egymást. Tartsatok velünk, jön a folytatás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátettem, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert. Is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
3: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szelte felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középsétájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Fél időben jár a Fergeteg Parti. 2 óra már lement, és 2 óra még hátra van, de ez a 2 óra attól különleges, hogy mixben hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, minden idők legtáncolhatóbb dalait. Legalábbis remélem, hogy ezt mások is önök

világ, nem csak azért, mert még előttünk van a Bajnokok Ligája döntője, és előttünk van a labdarúgó világbajnokság, hanem azért, mert ezekhez az eseményekhez igen borsos jegyárakat csatolt az UEFA és a FIFA. Minden helyszínen ez valóban igaz, én voltam projektvezetője a Magyar Televízióban a dél-afrikai labdarúgó világbajnokságnak. Az összes kísérő esemény hozzám tartozott, mármint a Magyarország és a ehhez csatolódó televíziós dolgok, de azt tapasztaltam ott létem során, hogy bizony igen borsosára terkértek a nepperek. Na most mindkét hivatal, tehát az UEFA és a FIFA is azt mondta, hogy szeretnének véget vetni a nepperek uralmának, mert ugye a jegyek egy jelentős része nepper hálózaton keresztül került értékesítésre, nagyon nagy haszonnal, amely nem az UEFA-hoz és nem a FIFA-hoz folyt be, hanem a nepperekhez, akik a jegyeket árusították. Egyébként nagyon vicces egy ilyen neppernek az élete, mert nagy kabátba járnak, tényleg olyan, mint amikor a filmben elképzelünk, és akkor mondják, hogy tikit, tikit, tikit, és akkor itt lehet vásárolni jegyet, többségében valósat, de természetesen vannak hamis jegyek is. De most nem is ez a lényeg, hanem mindkét szövetség azt mondta, hogy jó, akkor erre az a válasz, hogy olyan drágán adják jegyeket, ahogy a nepperek, ami azt jelenti, hogy 70 eurótól 1000 euróig terjednek a BL döntőre, és a világbajnokságra másfél-három millió forint is lehet egy-egy-egy, ami egyáltalán nem számít kirívónak a jegytérképet tekintve, sőt, egy olyan meet and greet típusú jegy, tehát egy drágább mindenféle extrákkal ellátott jegy, 2,5-3 millió forintot is kóstálhat. Szóval kicsit túllőttek a célon mind a két esetben. Még Donald Trump amerikai elnök is kommentálta, nem tudta, hogy ennyibe kerülnek a jegyek, én sem fizetnék érte ennyit, mondta ő. Hogy ő mennyire szereti a focit, ezt nem tudjuk, azt viszont tudom, hogy folytatódik a Fergetek Park.

0: Elérkezett harmadik óránk vége is itt a Retro Rádióban. A következőkben csak néhány települést hadd mondjak el, ahova el fogunk jutni a társaimmal, a Fergeteg Partival. Ezek a következőképpen néznek ki. Lesz egy páratlan szülői díjátadó, ez egy nagyon kedves kezdeményezés, nagyon sok szülőnek tudunk segíteni, ez egy alapítványi dolog, jótékonysági. Megyünk Mogyoródra, megyünk az Evezős Klubba, megyünk Hevesre, a Péters Teraszra, Győrbe, és ez csak néhány. És minden héten egy ingyenes, ez végképp nem számít reklámnak, ingyenes helyszínen Margit szigeten várjuk azokat, akik szeretik a naplementében bulizást. Nem túlzás, nem túlzok, 6 órakor már elkezdődik a zene, és nagyon sokan múlt héten például teljesen megtelt a tánctér, már 18 órakor. Itt a Retro Rádióban viszont folytatódik tovább a Fergeteg Parti, mindjárt jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, ez itt a Fergeteg Parti a Retro Rádióban. Továbbra is ígéretünk a szívem mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és fogadják tőlem szeretettel azokat a nótákat,

nagyon szeretem a Retro Rádió hallgatóit, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ezt a szakmát választhattam. Ez igaz a lemezlovaskodásra is, meg a rádiózásra is, bár a kettő nagyon szorosan összefügg, és Bétót Lacival szoktuk beszélni ezt, vagy beszéltük többször is, hogy amikor az M7-esen jövünk, vagy megyünk egy hétvégi nyári alkalommal, akkor ugye vége láthatatlan autósor. Na most ahol szól a rádió, az autók jelentős részében a rádió szól, ott három autóból másfélben a Retro Rádiót hallgatják a hallgatók, és ahogy megyünk lefelé, és mondjuk szembe jön a nagy forgalom, kilométereken át, mit tudom én, másfél órán keresztül azt látjuk, hogy jönnek az emberek, és milyen hihetetlen mennyiség az az autó áradat, amivel szembe találjuk magunkat, és hogy ezek közül nyilván másfél autó nincsen, de kicsit több, mint egy autónyi ember ezt hallgatja, ez egy átlagszám, ne tessék komolyan menni, mert csak vicceskedtem. És bizony a Velencei tó és a Balaton is egy pici bajban van, ha már itt tartunk, mert hogy ugye közelmetesen mennek vagy jönnek, ők ezt a két irányt szokták belülni, nyilván vannak, akik mennek tovább Ausztriába vagy Horvátországba, de azért többség Balatonra megy, vagy a Velencei tóra. Egyik tó sem áll túl jól. Különösen a Velencei tó van bajban, hiszen most már csak 70-75 cm-es a vízmélység, nagyon kevés csapadék esett, bár a múlt héten özönvíz érte az országot, de az extrém hőség, a klímaváltozás és a kevés csapadék együtt okozzák ezt a helyzetet. Hát nagyon reméljük, hogy nem fog kiszáradni, és a Balatonba is komolyan kell táplálni a vizet ahhoz, hogy a normális vízmélység és ezzel együtt a vízminőség élhető legyen. Hát én mindkét tavat nagyon szeretem, különösen a Balatonért bármire képes vagyok, már úgy értem, hogy nagyon felháborít, hogyha az emberek bántják. Egy nyáron 20-30 fellépés köt engem ez a csodálatos tóhoz, rengeteg találkozás, olyankor az emberek elengedik magukat, sokkal könnyebben mozdulnak ki esténként. Szóval a balatoni estéknek, a buliknak, a hangulatnak van egy nagyon sajátos érzése. Na most ez az, ami a miénk, ami hamisítatlan, és bárhogy is van, mert én jártam ott a 70-es években, a 80-as években, és azóta is, mióta lemezlovas vagyok, gyakorlatilag minden évben mondom 20-30-szor. De ezt nekünk őrizni kell, vigyázni kell, mert ez a miénk, a mi kincsünk, és remélem idén elmarad, vagy kevesebb lesz az olyan típusú hírek száma, hogy mennyi a lángos, meg mennyi a kukorica, meg mindenféle lejárató dolgok. Szeressük a Balatont, mert így szép a mi életünk és a nyarunk. Tartsanak velem, folytatódik a műsor itt a Retro Rádióban.

Ez a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai szombat esti műsora. Holnap újra találkozunk, de az már a Sztársáv lesz. 10 órától várok mindenkit a Retro Rádió készülékei mellé, vagy legalábbis a Retro Rádiót képes fogó készülékek mellé. Na, ezt jól megaszontam. De este pedig a Balatonon lesz a folytatás. Egyelőre ennyi közeli jövőnket illetően. Köszönöm szépen Rolinak és Attilának, hogy a műsor kapcsán minden lelküket és tehetségüket, szorgalmukat és munkáikat beletették ebbe a produkcióba is, de így volt ez tegnap is, és így lesz holnap is. Köszönöm, hogy velem voltak. Holnap újra találkozunk, hogy ígértem, 10 órakor puccik a házigazda, műsorvezető Várkonyi Attila.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Hétvégén.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.